0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csaknem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta. Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes őszi idő várható. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Új megavállalat jöhet létre Hollywoodban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekhózási kedvezménye. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó partmenti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézi Dávid. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásában a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban, a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Izraeli diplomaták kiutasítását helyezte kilátásba a brit kormány, ha Izrael bezáratja a kelet-jeruzsálemi brit konzulátust, írja a Financial Times hivatalos forrásokat idézve. A diplomáciai vita azután éleződött ki, hogy London megtiltotta a ciszjordániai izraeli telepeken előállított áruk importját. A lap szerint a brit kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója közben Izraelbe utazott, ahol titkos tárgyalásokat folytatott egy esetleges kompromisszumos megoldásról. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogviták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes média szinteret. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Naponta a 20 óra és másnap hajnali 5 óra között lezárják a 9. kerületben a Gubacsi utat, a Kvassai Jenő útnál a vasúti híd felújítása miatt. Napközben a közúti forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat. Lezárták a külső sávot a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Jó Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok! 2026. október 7-e van szerda reggel. A Nyitány a mai napon is elindult, 7 óra után 5 perccel. Már is felcsendült Telemann Émolszvit fuvolára és zenekarra egyik tétele. A Capella Savaria előadásában fuvolán közre működik Németh Pál, de előtte gyorsan ismertetem a mai műsor tartalmát. Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál a Szent István Bazilikában. Erről lesz szó először a reggeli Express rovat. Új orgonafesztivál indul idén ősszel Budapest egyik legimpozánsabb koncerthelyszínén, a Szent István Bazilikában. 2026-ban első alkalommal rendezik meg a Stephanus Nemzetközi Orgonafesztivált, amely 4 estén keresztül 6 kivételes művész közreműködésével állítja középpontba az orgona muzsikát. A különleges templomi tér és az orgona monumentális hangzása találkozik tehát az új nemzetközi koncertsorozaton, amely már első évében 4 estével, október 10-én, 12-én, 24-én és 31-én várja a közönséget. A vendégem pedig Szotyori Nagy Gábor lesz, a Szent István Bazilika orgona művésze. 8 óra után a könyvjelző rovatunk jelentkezik, újabb mérföldkőhöz érkezett az Arcanum újságok szolgáltatása. Mintegy 12 éve folyó megfeszített munka eredményeképpen sikerült elérni a bűvös 100 millió oldalszámot, így a platform az egyik legnagyobb európai adatbázissá vált. Ezzel elérhető közönségbe került a 12 éve még elképzelhetetlen álom, hogy valamennyi megjelent, fennmaradt folyóirat digitálisan elérhetővé, és ami még ennél is fontosabb, teljes szövegében kereshető legyen, ezzel segítve mind a professzionális kutatásokat, mind az érdeklődő nagy közönséget. Erről pedig Biszak Sándorral fogok beszélgetni, az Arcanum alapító tulajdonosával. 9 óra után pedig a Múzsa rovatunk jelentkezik, új bemutatókkal indul a Veresegy Színház 13. évada. A társulat két saját bemutatóval készül és repertoáron maradnak az elmúlt évek legnépszerűbb előadásai is. A bérletes nézők ezúttal is a budapesti színházi élet legsikeresebb vendégprodukcióival találkozhatnak Veresegyházon. A Veresegy Színház egy ős bemutatóval indítja 13. évadát, november 20-ától látható a Hajszál híján Sherlock Holmes című krimi komédiája, amit 2027 áprilisától követ a Bolha a fülben című bohózat. Az új évadban is országszerte látható a Meseautó, a Padlás, a Szép nyári nap, az Amerikai komédia, a Pletykafészek vagy a Hogyan nevezzelek. A vendégem pedig Vennyige Sándor lesz, a Veresegy Színház igazgatója. Vele beszélgetek az évadról. Ha tehetik, tartsanak velünk, jó rendben! Adiózást!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Eljött az ideje a napi útravalónak, és a témakörünk már az ősz. Rövidülnek a napok, hűl a levegő, és a fák levelei zöldről sárgára, valamint pirosra színeződnek. Természetesen ez az évszak nagyon sok mindenkit megihletett, így a költőinket is, például Petőfi Sándort is. Azt hiszem, hogy az Itt van az ősz, itt van újra című versét, költeményét senkinek nem kell bemutatni. Hiszen a magyar irodalom egyik legismertebb és legkedveltebb tájverse, amely 1848. november 17-e és 30-a között keletkezett Erdődön. A vers különlegessége, hogy a szabadságharc viharos időszakában született, mégis végtelen békét, meghittséget és nyugalmat áraszt. A természet allegóriája jelenik meg benne. A vers központi gondolata, hogy az ősz nem az elmúlás és a halál, hanem a megérdemelt pihenés, az alvás időszaka. A természet nem hal meg, csupán elalszik, hogy majd tavasszal, kikeletkor, újult erővel ébredjen fel. De a költemény második felében megjelenik a hitves, Szendrei Júlia alakja is. A lírai én arra kéri kedvesét, hogy csendben lassú csókokkal üljenek mellette, nehogy zajukkal felébresszék az alvó természetet. A verset egyébként ugye számtalan módon feldolgozták már, ismert megzenésített formában a Kávészünet zenekar előadásában, de népszerű szavalatként is, például Hűvösvölgyi Ildikó tolmácsolásában. Én most egy nagyon pici részletet hoztam ebből a versből. És valóban ősszel a föld, csak elalszik, nem hal meg.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Szotyori Nagy Gábor, a Szent István Bazilika orgona művésze. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Új orgona fesztivál indul idén ősszel Budapest egyik legimpozánsabb koncerthelyszínén, a Szent István Bazilikában. 2026-ban első alkalommal rendezitek meg a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivált, amely 4 estén keresztül 6 kivételes művész közreműködésével áll állítja középpontba az orgona muzsikát. Az, hogy indul egy új fesztivál, azt gondolom, ez köszönhető annak, ugye, hogy a Szent István Bazilikának az orgonája fel lett újítva, és hát csodálatos lett. Ez hozta az, hogy ezt a fesztivált megrendezzétek, vagy ez csak az egyik alkotó eleme?
2: Azt gondolom, hogy ez csak az egyik alkotó eleme a fesztiválnak a létrejöttének. Tulajdonképpen apropóját ugyanakkor ez hozta elő, hogy legyen egy ilyen fesztivál. A másik mozgató rúgója az volt, hogy a Szent István Bazilikát szeretnénk, és annak orgonáját újra a nemzetközi koncertélet és a hazai koncertélet vérkeringésébe újra módon bekapcsolni, hogy az megjelenjen ennek a nemzetközi orgona koncertélet térképén újra, hiszen egykor volt itt egy nemzetközi koncertélet, csak volt egy bizonyos szünet, közel 20 éves szünet, és szeretnénk újra, hogyha eljönnének olyan művészek is, akik nemzetközileg kijegyzett orgona művészek.
1: Október 10-én lesz majd az első alkalom, majd 12-e, 24-e és 31-e, de egyébként a stephanusorgon.hu oldalon megtalálnak minden részletes információt, és bizony van is egy jelmondata ennek a fesztiválnak.
2: Igen, ennek a fesztiválnak az lett a jelmondata, hogy Lux et Sonus, ugye a fény és a hangok játéka, ugye a bazilikának ugye a hangot tulajdonképpen nem kell nagyon magyarázni, hiszen a bazilika csodálatosan felújított új hangszere a hangot adja, és maga a fény, az pedig a Szent István Bazilikának a különböző világítási pozíciói lesznek, hiszen itt van egy olyan fénytechnika, amivel tudjuk látványosabbá tenni ezeket a koncerteket, hogy az adott mű hangulatához esetleg egy olyan fénybeállítás is passzol, amivel lehet játszani az előadás közben, így válik egyé tulajdonképpen ez a jelmondat, hogy Lux et Sonus.
1: A Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál világában tehát részesei lehetünk a hang és a fény történetének, na de hogy kiknek a segítségével ez érkezzen? Kérlek, hogy meséld el, hogy hogyan fognak felépülni a koncertek, kiket hallhatunk?
2: Ebben az évben elsősorban olyan művészeket hallhatunk majd, hallhat a közönség, akik valamilyen módon kapcsolódnak a Szent István Bazilikához, vagy annak orgonájához. Ezért ebben az évben magyar orgonaművészeket hallhatnak, illetve olyan magyar orgonaművészeket, akik külföldön élnek és ott alkotnak. Az első koncertünk az október 10-én lesz, ez Fiat Lux, azaz Legyen Világosság címet viseli. Itt Virág András Lisztdíjas orgonaművész és jó magam fogok fellépni. Itt Liszt Ferenc, Virág András Gábor, Dubois, Louis Vierre műveit és Johann Sebastian Bach műveit hallhatja majd a közönség. Október 12-én hétfőn Kővári Péter, a Tihanyi Bencés apátság zeneigazgatója, orgonaművésze fog játszani a Lélek fohásza barokk és romantikus orgona imák címmel Dietrich Buxtehude, Georg Böhm, Johann Sebastian Bach, Alexander Gilman műveit adja majd elő. Október 24-én, ami szintén majd egy szombati nap lesz, ekkor Áhim Erzsébet orgonaművésznő fog fellépni, aki Svájcból érkezik hozzánk. Ő úgy is kapcsolódik a bazilikával, sok éven keresztül rendszeresen orgonált itt és kísérte a kórust, úgyhogy szorosan és évtizedek óta kötődik a templom zenei életéhez. Az ő koncertjének a címe az az, hogy Harmóniák fénye, és még egy különlegessége van, hogy a előadott művekből több is kapcsolódik a Szent István Bazilikában élt és alkotott, illetve alkotó zeneszerzőkhöz, így aztán hallhatunk Virág András Gábor, Kulos István és Antalki Zsíros Dezső művei közül is egy csokorra valót, ezt kiegészítve persze más művekkel, francia romantikus művekkel. És a záró koncert pedig szintén egy szombati napra fog esni, ez október 31-e szombaton lesz. Itt Kovács Róbert érkezik hozzánk Ausztriából, az ő koncertjének a címe pedig az, hogy In Paradisum, a paradicsomban, ami egy kicsit már reflektál a másnapi minden szentekre, majd a halottak napjára. A koncert érdekessége pedig az lesz, hogy improvizációk váltakozva fognak felhangozni az orgonai irodalom remekeivel, hiszen Kovács Róbert nem csak előadó művészként ilyen szempontból, hanem improvizátorként is igen kiemelkedő tevékenységet folytat. Így az improvizációk mellett de Grigny, Dupré, Kárgélert, Antalfi Zsíros, Dezső és Franz Schmidt művei fognak felhangzani, a koncertjeink pedig este 8 órakor fognak kezdődni.
1: 4 különleges este, 6 kivételes művész. Így is össze lehetne foglalni ezt az új nemzetközi orgona fesztivált, amely a Stephanus nevet kapta. Egy picit beszélgessünk még a Bazilikának a nagy orgonájáról. Ugye itt félszóval említettem, hogy megújult az orgona a tavalyi évben. Mi is volt ez? Mennyi ideig tartott? És hát mennyire örültök most ennek? És milyen visszajelzések vannak azóta?
2: Igen, a Szent István Bazilika orgonája ugye több felújításon is átesett. Ugye a legutóbbi több mint 20 évvel ezelőtt történt, és hát jött az az igény, hogy bár ezek a felújítások hozzátettek az orgona hangzásához, bővítették azt, és mégsem volt valahogy az orgona egy egységes hangzásvilága, ami nagyon fontos az orgonának, mint hangszernek az életében. Így aztán kollégámmal együtt, Virág András Gábor orgonaművész zeneszerzővel együtt úgy gondoltuk, hogy ennek az orgonának egy egységes romantikus hangzást kéne képviselnie, és aztán 2 éven keresztül tartott ez a folyamat, amikor is az orgona minden egyes alkatrészét, sípját felújították, a meglévőket, és aztán egy-két újjal is bővítették azt, így teljessé vált, és egy nagy szimfonikus orgona jött létre, amit tulajdonképpen az egész orgona irodalom előadására alkalmas, de kivált kép alkalmas a romantikus és 20. századi művek tolmácsolására. Azóta egyébként számtalan visszajelzést is kaptunk, akár művész kollégáktól, ideérkező vendégektől, és hát mondhatom, hogy mindenki megelégedésére szolgált az új hangszernek a hangzásvilága.
1: Aki még nem hallotta, tehát most megteheti a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál keretén belül, ahol október 10-e és 24-e között 4 koncerten 6 művészt hallhatnak, és a stephanusorgan.hu oldalon megtalálnak minden információt. Na de a Szent István Bazilikába nem csak ezért érdemes ellátogatni, bár most ez a fő indok, amiért meghívjuk a hallgatókat, de mivel várjátok még az idelátogatókat?
2: Az idelátogatókat például minden szerdán vannak olyan koncertjeink, amit úgy hívunk, hogy karzatkoncertek, tulajdonképpen a nagy orgona szemtől szemben alcímet viseli ez a program, ami arról szól, hogy tulajdonképpen feljöhetnek a karzatra a jegyetváltók és a koncertre kíváncsiak, és körül ülhetik a játszóasztalt, és ott mi bemutatjuk az orgonát röviden, annak különlegességeit, és hát egy rövid koncertet is játszunk ezeken a programokon. Egyébként ugye elkezdődött maga az egyházi év, és az egyházi évben a kórus munka is, így hát majdnem minden vasárnap a 10 órai nagymisén hallható Szent István Bazilika énekkara, orgona kísérettel, úgyhogy jelen pillanatban ezekkel készülünk, aztán tényleg a orgona fesztiválban most először a középpontban, de ezek mellett ezek a programok is természetesen fontosak.
1: Nézzenek meg minden információt, és látogassanak el minél többen. Szeretitek-e orgona művészek azt, amikor egy templomnak vagy bazilikának van egy visszhangja, és azt kihasználni a játék közben?
2: Természetesen. Ez néha egyébként szokott nehézséget is jelenteni, hiszen ezzel minden mű előadásakor számolni kell azzal, hogy milyen akusztikai környezetben szólaltatjuk meg. Viszont egy nagyon nagy előnye a visszhangnak, hogy ezzel játszani is lehet. Tehát minden műhöz igazából hozzáad egy plusz tartalmat, hiszen az időbeli hangleütésének az ideje, a szünetekkel való játék mind-mind egy új aspektusát nyújtja az előadó művészetnek. Így ha elengedek egy akkordot, és hogy mikor hozom a következő akkordot, ez mit hozzá tud tenni az akusztikai viszony, így a bazilikában is nagyon sokszor hatalmas élményt jelent az, hogy a hatalmas hangtömeg hogyan verődik vissza a falakról, és milyen visszhang környezet alakul ki a művek előadása során.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, kívánom, hogy mindegyik koncertteltház előtt zajlódjon, és hogy még nagyon sokszor számoljunk be arról, hogy hanyadik alkalmát éli majd meg a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál, és hogy milyen művészek érkeznek játszani a budapesti Szent István Bazilikába. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Szotyori Nagy Gábort hallhatták, a Szent István Bazilika orgonaművészét.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. Pénteken és vasárnap is látható Göttinger Pál Anyós nyelv című vígjátéka az Árt Színtér programjában. A történet egy egzotikus szigeten játszódik, ahol Arthur és Jade romantikus esküvőre készül, ám a két család találkozása gyorsan felborítja az idilli terveket. A valódi bonyodalmat a két anya összecsapása okozza, akik mellett lassan már az is kérdésé válik, sikerül-e egyáltalán megtartani az esküvőt. A Pányik Tamás rendezte komédiát. A két anyát Szulák Andrea és Szendi Szilvi, a házasodni készülő fiatalokat pedig Kocsis Dénes és Kartfi Aisa alakítja. Lábas Viki, Bíró Eszter és Szirtes Edina Mókus új közös formációja, a Múzsa Kollektíva, szombaton a Magyar Zeneházában mutatja be először közös műsorát a budapesti közönségnek. A három különböző zenei háttérből érkező énekesnő világslágereket, versfeldolgozásokat és kortárs szövegeket gondol újra három szólamú vokális megszólalásra. A műsorban többek között Radnóti Miklós és Szép Ernő versei is megjelennek, miközben a dalok és az irodalmi szövegek egymásba fonódva építik fel az est zenei világát. Az énekesnők hangszereken is közreműködnek, a Fődő Sándor vezette zenekar pedig gitárral, harmonikával, hegedűvel, valamint különleges afrikai és perzsa ütőhangszerekkel kíséri őket. A Múzsa Kollektíva első közös koncertjének különlegességét éppen az adhatja, hogyan talál egymásra három karakteres hang és három eltérő művészi világ. Bárhova is látogassanak-e, nagyon jó szórakozást kívánok!
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Térségünkben friss, de kellemesen napos őszi reggelre ébredtünk. A korai órákban mindössze 7 Celsius fokot mérhetünk, ezért a vastagabb pulóver és egy meleg átmeneti kabát viselése kifejezetten ajánlott az útnak indulóknak. Az égbolt tiszta, a délkeleti szél mérsékelt, a régi kalendáriumok szerint pedig az őszi hónap elejé tiszta csillagos éjszakák tartósan szép időt jósolnak nekünk a következő napokra. Az éghajlati feljegyzések szerint egyébként ebben az időszakban már előfordultak komoly hajnali talajmenti fagyok is a térségben, így a mostani 7 fok kifejezetten kíméletesnek mondható. Maradjanak velünk, kellemes napot kívánok!

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is annyi tányt 3/4-8 előtt járunk. Johannes Brahms 5. G-moll magyar táncát hallhatták az elmúlt percekben a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában a karmester Fischer Iván. A folytatásban pedig Antonio Vivaldi érkezik hamarosan, de előtte a macskákról lesz szó. Hiszen 1982-ben először mutatták be a Broadway-en a Macskák című musicalt. Andrew Lloyd Webber gyermekkori kedvenc olvasmánya az angol költő T.C. Eliot Macskák könyve című vers ciklusát álmodta színpadra, fülbemászó zenével, szemkápráztató koreográfiával, pazarjelmezekkel és sminkekkel. A komponista mindig is hitt a nagy költségvetésű, sokszereplős, rengeteg munkával kidolgozott szuperprodukciókban. Így nem meglepő, hogy a londoni előadás 900 000 fontba került. Jól lehet, ekkor már olyan sikerdarabokat tudhatott a háta mögött, mint a Jézus Krisztus Szupersztár és az Evita. És bizony nehéz volt befektetőket találnia. Amikor a Warner Brothers is kihátrált a produkcióból, Webber azt mondta nekik, gondolják meg, hogy a világ fele utálja a macskákat, a másik fele viszont imádja őket. Én megelégszem azzal az 50%-kal. A zeneszerző más választása nem lévén még a házára is jelzálogot vett fel. Az eredmény őt igazolta. Bukás esetén csődbe ment volna, így viszont ő lett a világ első milliárdos zeneszerzője. A befektetők 3500%-os haszonra tettek szert. Webber 1977-ben fogott a munkához, a dalciklust 1980-ban mutatták be nyilvánosan, ezután határozta el, hogy a művéből musicalt készít. Minden számot Eliot ciklusára komponált, kivéve a legismertebbet. A Memory szövegét a rendező Trevor Nunn állította össze nem sokkal a premier előtt, a költő két másik verse alapján. A zene eklektikus, a klasszikus popzenétől a jazzen át a rockig, sőt a magasztos himnuszig, minden megtalálható benne, olykor akusztikus, olykor elektromos kísérettel. Az elhagyott színház színpadán játszódó macskabál az életüket eldaloló, eltáncoló, nagyon is emberi tulajdonságokkal bíró állatokkal a negyedik leghosszabban futó színpadi mű lett. 1981 és 2002 között 8949 alkalommal került színre, és az utolsó előadást kivetítőn is közvetítették a Covent Gardennél a jegy nélkül maradt rajongóknak. A londoni bemutató után 17 hónappal a musical a Broadway-en is megkezdte 18 évig tartó diadalmenetét. A darabot azóta 26 ország több mint 300 városában, 19 nyelven mintegy 50 millió ember látta Buenos Aires-től Szöulon és Helsinkin át Szingapúrig. És elérkezünk Magyarországra is természetesen. Az első nem angol nyelvű előadást 1983. március 25-én a Budapesti Madách Színházban mutatták be Szirtes Tamás rendezésében. Szirtes az ősbemutatót követően kapta meg a musical zenéjét, amelybe első hallásra beleszeretett és eldöntötte, élőben is látnia, hallania kell. A londoni előadáson lenyűgözte a zene, a tánc és a látvány egysége, és hazatérve azt javasolta Ádám Ottónak, a teátrum igazgatójának, hogy a zenés darabot mutassák be Budapesten is. Amikor Andrew Lloyd Webber 2008-ban Magyarországra látogatott és megnézte a budapesti előadást, annyira el volt ragadtatva, hogy kijelentette, a produkció Londonban is megállná a helyét. A darabot azóta csak nem 1500-szor adták elő, nem csak Budapesten, hanem több nagy vidéki városban is. A macskák megdöntött minden hazai színházi rekordot. Három teljes felújítást is megért, szerepeiben 200-nál több művész lépett színpadra, és 1 milliónál többen látták. A macskák egy fantasztikus musical, és bár azt ígértem, hogy Antonio Vivaldi érkezik, de én most azt gondolom, hogy a macskákból érkezzen egy részlet, és utána csendül majd fel Antonio Vivaldi C-dur hegedű versenyének a harmadik tétele a budapesti vonósok előadásában hegedűn közreműködik Bánfalvi Béla.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a Nyitányt, ahol hamarosan 8 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy kinyílik a kalendáriumunk. Minden Amália nevű hallgatónak boldog névnapot kívánunk. Október 7-én rengeteg minden történt. Debrecenben megnyitotta kapuit a mai Csokonai Nemzeti Színház. Megkezdődött a tanítás a Budapesti Tanítóképző Intézet gyakorló főgimnáziumában, amely ma az ELTE Trefortágoston gyakorló iskolája, és először közvetítettek képeket a Hold túlsó oldaláról is. Nos pedig a születésnaposok érkeznek. Adolf Müller, magyar származású osztrák zeneszerző karmester, október 7-én született. Dalok, zongoradarabok komponálásáról egy idő után áttért a könnyedebb műfajokra. 1825 és 84 között 640 színműhöz írt zenét. Színpadi zenéje nem csak Bécsben volt népszerű, de Pest-Budai Német Társulat is játszotta a darabjait. De Nagy Ignác író, műfordító is ezen a napon született, szépírói és műfordítói tevékenysége mellett nagy jelentőséggel bírnak az általa szerkesztett irodalmi lapok és könyvsorozatok. Ő indította például a Hölgyfutár című szép irodalmi lapot. De Falk Miksa, publicista, politikus, akadémikus is ezen a napon született, a Pester Lloydot ő alapította. A lap jelentősége többek között az volt, hogy évtizedekig formálta a Magyarországról külföldön alkotott képet és közgazdasági

avatát világszerte elismerték. De október 7-én született még Dorner Gyula mérnök, a Budapesti Mérnöki Kamara alapító tagja, Tabi László, kétszeres József Attila díjas író, újságíró, humorista, Horváth János, Kossuth díjas filológus, irodalomtörténész, Tátrai Vilmos, Kossuth díjas hegedű művész. A hegedű művész és pedagógus, a világhírű Tátrai Vonós négyes és a Magyar Kamara zenekar megalapítójaként, az Állami Hangverseny zenekar legendás hírű koncertmestere és a Budapesti Zeneakadémia professzora is volt egy személyben. De Kurusz D. István Kossuth díjas festő is. Október 7-én látta meg a napvilágot, csak úgy, mint Polc Élen író, pszichológus, a Magyar Hospice mozgalom és az alapítvány létrehozója, valamint Wagner Nándor szobrász festő, Rassler Károly Kossuth díjas grafikus művészettörténész, Berek Kati, kétszeres Jászai Mari díjas színésznő, a Nemzet színésze, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja is. De a mai napon ünnepli a születésnapját Halász Judit Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, aki 1965 óta a Víg Színház tagja, emellett közel 40 játék és tévéfilmben is szerepelt. Rendkívüli népszerűséget szerzett gyerekeknek énekelt dalaival, amelyeket magyar költők verseiből a hazai könnyűzene kiválóságai zenésítettek meg számára. De Rózsa György újságíró, műsorvezető, szerkesztő is ezen a napon született, illetve Köles Ferenc Jászai Mari díjas színész is. Minden mai ünneplőnek nagyon sok boldogságot kívánunk, most pedig friss hírek, információk érkeznek itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes őszi idő várható. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Új megavállalat jöhet létre Hollywoodban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó partmenti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézi Dávid. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásában a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Izraeli diplomaták kiutasítását helyezte kilátásba a brit kormány, ha Izrael bezáratja a kelet-jeruzsálemi brit konzulátust, írja a Financial Times hivatalos forrásokat idézve. A diplomáciai vita azután éleződött ki, hogy London megtiltotta a ciszjordániai izraeli telepeken előállított áruk importját. A lap szerint a brit kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója közben Izraelbe utazott, ahol titkos tárgyalásokat folytatott egy esetleges kompromisszumos megoldásról. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogviták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes média szinteret. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Pesti úton a Csabai út közelében. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídnál, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, illetve a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és az Erzsébet hídtól északra. Lassú a haladása a Budaörsi úton, befelé a Sasadi úttól. a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton, a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
5: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
6: 2026. október 7-e van, szerda reggel, 8 óra, elmúlt 5 perccel, így a Nyitány második órájába kezdtünk bele. Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok! Már is felcsendül Franz Schubert első német tánca a Pannon Kamara zenekar előadásában, de ebben az órában meghallgatjuk még Pietro Antonio Locatelli c-moll koncertó grosszójának az 5. tételét, illetve felcsendül még Malek Miklós Játék és mosoly című műve, Bábel Klára hárfázik majd nekünk. És ebben az órában az Arcanum újságokról lesz szó, hiszen újabb mérföldkőhöz érkezett az Arcanum újságok szolgáltatás. A mintegy 12 éve folyó megfeszített munka eredményeképpen sikerült elérni a bűvös 100 millió oldalszámot, így a platform az egyik legnagyobb európai adatbázissá vált. Ez az a szolgáltatás, amely az összes Magyarországon, és már nem csak Magyarországon megjelent újságot, folyóiratot, hetilapot, havilapot digitalizálta és feltöltötte a rendszerébe. Tittel Kinga kolléganőmmel ezt szoktuk használni a Mesélő Budapest műsorban, ezért is oly kedves számomra ez a téma. Erről fogok beszélgetni egyébként Biszak Sándorról, az Arcanum alapító tulajdonosával. Tartsanak velünk!

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Könyvjelző rovat mai vendége Biszak Sándor, az Arcanum alapító tulajdonosa. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Újabb mérföldkőhöz érkezett az Arcanum újságok szolgáltatás. Amint egy 12 éve folyó megfeszített munka eredményeképpen sikerült elérni a bűvös 100 millió oldalszámot, így a platform az egyik legnagyobb európai adatbázissá vált. A Klasszik Rádió hallgatói szerintem sokszor hallhatták már ezt a nevet, hiszen a Mesélő Budapest rovatban Titter Kingával nagyon sokszor hivatkozunk arra, hogy innen származnak azok az idézetek egy-egy újságból, amelyet egy-egy eseményhez keresünk meg. A vállalkozást 1989. január 1-én indították el, és azóta Magyarország vezető tartalomszolgáltatójává és dokumentum digitalizálójává nőtte ki magát. A családi kötődésű cég vezetésében és fejlesztésében ma már ugye a gyermekei komoly szerepet vállalnak, de milyen érzés ebben a világban létezni?
2: Ez egy fantasztikus érzés az Arcanum világban létezni. Azt szoktam ilyenkor elmondani, hogy egy fantasztikus, hát most már 37, Jézus Mária, már 37 éves fejlődés, ez egy fantasztikus szerves fejlődés az életemben és az életünkben, hiszen a floppy lemeztől, ha még van, aki tudja, hogy mi az a floppy lemez, hiszen az első adatbázisunk, a Magyar Szabadalmak adatbázisát csináltuk meg valamikor a 80-as évek legvégén, még floppy lemezen tartalmazta az adatokat, és akkor 15 floppy lemezen vittük az előfizetőknek, és aztán jött a CD-ROM, az egy nagyon-nagyon nagy lépés volt, és akkor olyan, hát szerintem fantasztikus kiadványokat, mint a Verstár, amin 50 költő összes verse, a Biblia, amin 13 fordítás volt rajta, tehát ezek mind-mind szenzáció számban mentek, de aztán milyen zsákutca lett a CD, döbbenetes. Mi DVD-t és még a Blu-ray-ekkel is foglalkoztunk, ezeket a szavakat már nem is nagyon lehet ismerni, és hát akkor az internet áttörés pedig hát mindent vitt. Ebben is az adatbázisunkat körülbelül valamikor 2012-13-ban kezdtük építeni, hát akkor nagyon büszkék voltunk, elértük az 1 millió oldalt, aztán az 5 millió oldalt, és hát azért ez a 100 millió oldal, az tényleg nekem is elképzelhetetlenül nagy, bár évről évre láttam, ahogy ez növekszik, és ez egy kicsit mániákus szám misztikának lehet tekinteni, hogy miért vagyunk ennyire ilyen mennyiségközpontok. Azért vagyunk ennyire mennyiségközpontok, mert attól érdekes a dolog. Magyar anyagokból alig-alig digitalizálunk, már szinte minden megvan, de a gyorsírók lapja van éppen nálunk, vagy a budakeszi hírmondó van nálunk. Ezek önmagában kicsit, és félre ne értsek, megmosolyogni valók, hogy jaj Isten, majd a gyorsírók lapja, de tegnap épp talán a Katolikus Rádiótól jövő ember nagypapája gyorsíró volt, és hát felsikított örömében, hogy végre a gyorsírók lapja is digitalizálásra kerül. És ugye az nagyon fontos már itt az elején megemlíteni, hogy az egésznek a lényege a keresés. Nagyon-nagyon sok digitalizálás bukik el azon, hogy digitalizálnak, de nem tudnak, nincs rá kapacitások, nincs rá tudásuk, keresés a legfontosabb, méghozzá úgynevezett teljes szövegkeresés. Tehát igen, a 100 millió oldal minden mondatát, minden szavát, ott előfordul minden nevet, vissza lehet keresni, és ez pillanatokon belül, tehát tényleg azt hiszem, hogy olyan világszínvonalú, kifinomult keresőprogramot fejlesztettünk, és folyamatosan fejlesztünk, ami néhány másodperc alatt azonnali válaszokat ad, és olyan eldugott újságokban, hát a jazzkutató megőrül, hogy a 1910-ben Nyíregyházán kiadott helyi labban a fekete ragtime jazz együttes lépett fel a tűzoltók báljában. Tehát ezek a dolgok, ezek csak úgy tudnak életre kelni, és valóban új életre kelnek, hogy kereshetővé válnak. Ez, ami a legeslegfontosabb. Tehát ezt mondanám legelőször az adatban is, hogy kereshető.
1: Igen, de ez már a felhasználás. Viszont addig, hogy ez megtörténjen, azért nagyon sok mindennek kell megtörténnie, és a 100 millió oldal mögött könnyű csak a számot látni, viszont ami szerintem mögötte van, hát az minden egyes oldal digitalizálása, feldolgozása és a kereshetővé tétele. A gyakorlatban ez mit jelent? Hogyan működik? Hogyan kerül egy újság fel
2: az adatbázisba? Igen, igen. Azt elmondhat, másfél 2 millió oldalt dolgozunk fel havonta, és ma már ez naponta 100 000 oldalt dolgozunk fel, és hát a legnagyobb nyomás és a legnagyobb stressz valóban az anyagok begyűjtése jelenti. Tulajdonképpen ezért is jelentünk meg, nyilván sok szerencsés dolog együttállása tette lehetővé, hogy már nem csak magyar anyagokat dolgozunk fel, mert abból már nem tudunk ennyit összegyűjteni, hanem román, cseh és szlovák anyagokat dolgozunk fel, így nagyon örvendünk és nagy öröm számunkra, hogy a Cseh Nemzeti Könyvtárba, itt Brunóba, ugye ott még nyilván tartják magukba, vagy a Morva országot, hogyha ismerős ez a név, nekem nem nagyon volt most lett élő számomra, és ott van egy nagy központ, és oda megyünk, és akkor hát konkrétak legyünk, hát van egy nagy utánfutós teherautónk, amire 3,5 tonna újság fér fel, ez a méretétől függően, ez 500,000-tól 1 millió oldalig terjedő mennyiség fér, nyilván egy A2-es nagyméretű oldalakból kevesebb, egy A5-ös kisméretű újságból sokkal több fér fel, és akkor bizony, ezt megpakoljuk, hazahozzuk, leltározzuk, egy nagyon alapos, kötetszintű leltárba vesszük, és ott minden lépését követhetjük az anyagnak, hogy már digitalizálva, szkennelve lett, a szövegfelismerés, ugye, tehát ami az alapvető dolog ahhoz, hogy kereshetővé váljék, tehát a szövegfelismerés során a képből szöveget állítunk elő, és akkor tulajdonképpen a publikálás a következő lépés. Nagyon fontos innováció nálunk, hogy lapra szedjük a dokumentumokat, így lehet nagyon jó minőségben és hatékonyan digitalizálni, és a legnagyobb osztályunk, hát most már ezt kell mondanom, a kötészet, ahol pedig nagyon sokszor jobb állapotba kerülnek vissza a kötetek, mint ahogy elhoztuk, hát most éppen a Bohémia című lapot Brunói Könyvtárból, hát 1931-ben indult, és 1938-ig tartott, majd 100 évetől áll, hát bizony az idő megviselte, és akkor így egy kicsit restauráljuk a köteteket, és úgy kerülnek vissza. Ugyanígy a Szlovák Nemzeti Könyvtárban, hát a legnagyobb kalandunk az Moldvában történik mindig, mert ugye a Moldvai Nemzeti Levéltárra is nagyon komoly együttműködésünk van. Hát ott bizony az Európai Unió határán átlépve azért időnként 24 órát kell tölteni a határon. Ilyenekkel nehezített a dolog.
1: Tehát már akkor most nemzetközi is lett a cég, és ezt mondhatjuk, hogy akkor nem csak Magyarországon használják, hanem ugye külföldről is. És az adatbázis ugye nagyjából 250 év sajtóanyagában 1780-tól napjainkig enged keresni. Ráadásul ugye nem csak országos lapokat őriz, hanem szakmai kiadványokat és egészen kis települések újságait és külföldit is. De hogyan dől el, hogy mi kerüljön be az Arcanumba?
2: Ez kizárólagosan a hozzájutható és a hozzánk megérkező dokumentumok döntik el. Tehát mi nem tudunk más tenni, tehát nem lehetnek óhajaink, mert csak azt tudjuk digitalizálni, ami rendelkezésre áll. Tehát azokat az intézményeket keressük, akik akarnak, szeretnének velünk együttműködni. Jelenleg Magyarországon a Szabó Ervin könyvtár, a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárral van ilyen kapcsolatunk, és hát ahogy az előbb említettem, a Gyorsíró Szövetség megkeres a Gyorsírók lapjával, az ausztráliai magyarok, éppen hát kicsit vicces, hogy a repülőn két gyerek társaságában 6 bőröndbe hozták el az ausztráliai magyarok lapját, de picit nagyobb léptékben a Szabó Ervin könyvtár lépett be most, hogy úgy mondjam, a támogatóink közül, és onnan olyan eddig be nem szerezhető dokumentumot, a Pestiest például, a Pestiest sehonnan nem lehet, sehol nem őrizték meg, a Szabó Ervin az első, ahol nagyon sok hiánnyal, ez mindig igaz, de megőriztek egy jelentős mennyiséget, az 80-85%-át, épp jön egy gyűjtő, aki viszont a maradékot pótolja ki, tehát ez egy soha véget nem érő összefogás, hogy itt van ez, ott van az, és akkor rakjuk össze. Ugye arra nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy a Cseh, a Szlovák Nemzeti Könyvtárral nagyon gyümölcsöző kapcsolatot sikerült képíteni, hát álmaink ne további, hogy a Magyar Nemzeti Könyvtárral is ilyen kapcsolatot alakítsunk ki, mert hát azt gondoljuk, hogy mindent megtettünk ahhoz, hogy bizonyítsuk, hogy képesek vagyunk, és alkalmasak vagyunk arra, hogy teljessé tegyük a magyar digitalizálást. Tulajdonképpen én azt mondom, hogy a 80%-nál tartunk, nem tudjuk, hogy minek a 80%-ánál, mert nem lehet megmondani a 100%-ot, mert újabb és újabb dokumentumok bukkannak fel, amire nem is gondoltunk volna. Nem is gondoltunk volna x évvel ezelőtt arra, hogy amerikai emigráns vagy éppen ausztráliai emigráns lapokat egyáltalán esélyünk van feldolgozni, de most már azt mondjuk, hogy valaminek a 80%-ánál tartunk. Azért vagyok ebben ennyire bizonyt, és annyira fontosnak tartom ezt elemezni, mert meggyőződésem, hogy a kinyomtatott folyiratok, és a folyiratok szó is nehezen értelme, újság, folyirat, napilap, kinyomtatott folyóiratnak biztos vagyok benne, hogy jelentős mennyisége elveszett. Én ezt 20-25%-ra is, csak hogy mondjak valamit, mint egy kicsit így presszionál, vagy vás is mondjon valamit, azok eltűntek, tehát nem léteznek már. El szoktam mondani, hogy az 1921-es tolnai világlapja, ami minden polgári több százer példányban nyomtatták ki, az 1921-es évfolyam 3 példánya találtam meg a Széchenyi könyvtárban, és sehol máshol, tehát én Marosvásárhelytől, tehát a külföldi magyar könyvtárakban is, Kolozsváron a nagy egyetemi könyvtárban, és nem található. Hát én 15 helyen jártam, az parlamenti könyvtár, a Szabó Ervin könyvtárig. És nincsen. És hát számos, tehát ez számos ilyen dokumentum van. Eljött az idő, hogy számba vegyük azt is, ami már sose fog előkerülni. És ehhez egy nagyon komoly, hát hogy úgy mondjam, nemzeti összefogás kellene, hogy akkor tételesen nézzük át, hogy ez megvan digitálisan, ez már nincs meg, de azért, mert nincs meg az eredeti. Ez álmaink ne továbbja, hogy a moldáv és a cseh és a szlovák nemzeti könyvtár mellett egyszer talán a magyar nemzeti könyvtárral is sikerül valami gyümölcsöző kapcsolatot képíteni.
1: Ez az álom, és ez legyen is így, és valósuljon meg, viszont már is folytatódik a könyvjelző rovatunk, a vendégem Biszak Sándor, az Arcanum alapító tulajdonosa.

0: Újabb mérföldkőhöz érkezett az Arcanum újságok szolgáltatás, erről szól a könyvjelző rovatunk. A mintegy 12 éve folyó megfeszített munka eredményeképpen sikerült elérni a bűvös 100 millió oldalszámot, így a platform az egyik legnagyobb európai adatbázissá vált. Ezzel elérhető közönségbe került a 12 éve, még elképzelhetetlen álom, hogy valamennyi megjelent és fennmaradt folyóirat digitálisan elérhetővé, és ami még ennél is fontosabb, teljes szövegében kereshető legyen, ezzel segítve mind a professzionális kutatókat, mind az érdeklődő nagy közönséget. A feldolgozás továbbra is folyamatos, havonta 1,5 millió oldal kerül feldolgozásra, publikálásra, így folyamatosan újabb és újabb adatokkal bővül a kereshető adatok köre. A könyvjelző rovat vendége Biszak Sándor, az Arcanum alapító tulajdonosa. Folytassuk a beszélgetést. Szerintem még két érdekes dolog van. Különleges fejlesztésük az arckeresés, amelynek segítségével ugye akkor is rá találhatunk valakire, ha neve nem szerepel a kép mellett, sőt, ismeretlen személyek azonosításában is segíthet. Hogyan született meg ennek az ötlete, és mi az, amire ma már képes ez a technológia?
1: Erre ugye nagyon büszkék vagyunk, mert talán nem nagy képviség elmesélni, hogy a múlt héten nálunk járt a newspapers.com, mondjuk úgy vezérkara, akiknek, csak hogy érezzük a magunk helyét a világban, 1,2 milliárd oldaluk van, amerikai oldaluk van, amerikai lapok elképesztő mennyiség, tehát ők a világ legnagyobb, de úgy a világ legnagyobb cége, hogy a második is olyan 200 millió körül tart, vagy 250 millió körül tart, és hát meglátogattak minket, mert több vonalon szeretnénk együttműködni, és bizony meglepődve láttuk, hát persze tudtuk előtte is, de hát azért meglepődve kérdeztük őket, hogy nekik egy ilyen hatalmas adatbe és nincsen arckereső. Uh-huh. Nálunk már 4 éve működik az arckereső, ami valóban két vonalon, hát megint azt mondom, hogy ahogy az Arcanum talán lehetek ilyen nagyképi forradalmasította a bölcsészettudományi kutatásokat, hát most már nem lehet szakdolgozat, könyv, doktori disszertáció az Arcanum vizsgálata és kutatás nélkül, és hát a dokumentumfilmesek, de hát a idegenvezetőknek is kedvenc. Ezt nagyon sokan megerősítik, hogy az épületekről, a házakról, hát a budapest kutatók, hát most csak hat hivatkozok a Kósa Juditra, aki hát a körút történetét, minden egyes ház történetét. Hát részben az Arcanum, van a másik a Hungarikán adatbázisunk, ami pedig kifejezetten budapesti adatokat még részletesebben tartalmaz a házak történetéhez, de azt hiszem elkalandoztam. Tehát ez egy olyan magától értetődő dolog volt, hogy a technológia megvan, az arckeresés technológia megvan. És tényleg nem, én sem értem, ez miért nem jut eszébe másnak. És két dologra valóban filmintézetet szoktam nagyon hasznos valóban említeni, ahol megállítják a néma filmet, kivágják a szereplők arcát, feltöltik az adatbázisba, és hát azt mondom, hogy 90-95%-ban megtalálják a Déli Bábban, a színházi életben, vagy éppen a filmszínház muzsikában, és akkor be tudják azon. Ugyanígy a parlamenti könyvtárban, a parlamentben is. Hát most már a rendszerváltás koráról hihetetlen mennyiségű fotó gyűjteményük van, és már bizony mi sem, akik megértük a rendszerváltást, nem emlékszünk az arcokra, és akkor hát naponta több száz vagy akár több ezer arcot azonosítanak be, és akkor tudják adatolni a fotókat. A másik pedig valóban az, hogyha nem fordul elő az adott személy neve, mert egy csoportképen van ott, és ezt érdekes mondani, az újságírók szeretik a legjobban, akik ugye sose szerepelnek a hírekbe, de egy sajtótájékoztató fotóján ott vannak az arcok, és visszacsen szoktam mondani, sötétbe, hátulról, sapkában is megtalálják, tehát egészen legendás történeteket szoktunk hallani arról, hogy ilyen helyzetben is felismeri a szemét. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hasznos. És nagyon-nagyon szomorú számunkra ez a mi hibánk, hogy az előfizetők is, akik nap mint nap használják, és találkozunk velük, és nem veszik észre, vagy hiába írunk hírlevelet, hát mi se olvassuk a hírleveleket, tehát nem csodálkozunk. Igen. Ott van, hogy arckeresse, csak rá kéne kattintani, és tényleg, és akkor egy hét múlva, amikor jönnek, hogy hú, hát tényleg milyen nagyon jó. Ezek is nagyon nehéz dolgok, hogy lehet az információt az emberekhez. Olyan mennyiségű anyagunk van, tehát említettük eddig már a román, több mint 30 millió oldal román anyagunk van, és emellett például a Szovjetunió teljes területéről, a Szabad Európa Rádió gyűjtötte az összes újságot 92-ig, 1952-től. Hát a Pravdától, a Komszomolszkaja Pravdán át, de még a türkmén és az azerbajdzsáni újság. És hát nem mondom, hogy sok embernek lenne szüksége rá, de egyszer nem tudjuk eljutatni az információt, hogy ezek mind-mind hozzáférhetők. Tehát most már több mint 30 nyelven tudnak keresni a felhasználók.
0: A digitalizálás egyik legizgalmasabb következménye, hogy szerintem olyan összefüggések is most már talán percek alatt előkerülnek, amelyeket mondjuk eddig a könyvtárban ültünk hetekig. Megváltoztatta a kutatást, vagy más kérdéseket teszünk fel, mondjuk a múltnak az Arcanum születése óta?
1: Én, ha nem számít nagyképűnek, akkor azt mondom, hogy forradalmasította a kutatásokat. Egyszerűen olyan kereséseket tesz lehetővé, amik természetesen esélytenek voltak eddig. Azt szoktam mondani, hogy természetesen nagyon fontos, és ezt elmondják az olvasóink, az előfizetőink is, hogy keresnek valamit, és akkor hopp, azon az oldalon meglátnak egy másik hírt, egy másik hirdetést, tehát fantasztikus dolog csak úgy lapozni az újságokat, tehát, és ez nem felejtődik el, tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nem válnak szűklátókörűvé, ezt hallom és látom az olvasókon, hogy megakad a szemük a szomszéd hirdetésen. Tényleg hosszan sorolhatnám, az írók, például rengeteg, Nádas Pétertől kezdve, Száraz Györgyig, tehát jönnek és Szálinger Balázsig, hogy a hangulat, hogy a hirdetések, hogy a leírások, a történetek, szóval olyan kör is belép, akiről hát nem is gondoltam volna, hogy tudják használni az adatbázist. Még az íróknak nem változott a stílusok, de alapanyaggal tudjuk ellátni őket, és a kutatók és a helytörténet kutatók, tehát egyáltalán lehetővé vált. Tehát nem megváltozott, hanem egyáltalán lehetővé vált budakeszi kutatása, mert hihetetlen mennyiségű adat áll rendelkezésre a kutatóknak. És hát bizony, ne legyünk kritika nélkül sem, most már inkább azt az oldalt kell felvetni, hogy tisztelt kollégák, nagyszerű, de nem csak az Arcanum létezik. És nyilván mi sem gondoljuk, tehát, hogy igen, van rengeteg újság, van még 30 millió, nem tudom én, újságban, ami nincs digitalizálva, de ott vannak levéltárak. Tehát igen, persze, tehát ellenőrizni is kell az adat. Hiszen ott van egy adat, megjelent, hát a Jóisten se tudja, hogy az újságíró jól írta le.
0: Igen.
1: Tehát most már egyre többször, nagyon helyesen, hogy hát gyerekek, nem elég megnézni az Arcanumba, hanem kutatni kell. És itt megint hadd utaljak a Hungarikána rendszer, amit ugyancsak mi fejlesztünk, hát azt mondom, hogy évtizedek óta, ami hát a középkori oklevelektől kezdve a képeslapokon át, a közjegyzői adatok, a budapesti fővárosi levéltár közjegyzői adataik, amik hihetetlen családtörténeti és egyéb kultúrtörténeti anyagokat tesznek kereshetővé. Ez fontos, hogy azért van levéltár is, és be kell menni, mert azért mindent még nem lehet digitalizálni.
0: Így van, arcanum.com, ezt az oldalt kell felkeresniük, és itt én biztos vagyok benne, nagyon sok időt el fognak tölteni, mert hogy beszippont ez a világ, és ha mondjuk valaki meg imádja a helyes írást, az ugye végig követheti, hogy hogyan változott a nyelvünk, mikor, hogy mit írtak az újságírók a CZ-ből, mikor lett C, és hosszan sorolhatnánk, hogyha szereti valaki ezt a világot, hogy hogyan írtak régen az újságok, amikor ugye még nem volt az, hogy fotóval tudták illusztrálni, akkor ezt is megnézhetik. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Kívánok, mit kívánjak?
1: Hát, hogy az álmom valóra váljon.
0: Váljon valóra az álom, ezt kívánom. Igen. Nagyon jó munkát kívánok mindenkinek, fantasztikus fejlesztéseket, és nagyon sok látogatót az oldalnak és előfizetőt. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Biszak Sándort hallhatták, az Arcanum alapító tulajdonosát.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Pesti úton a Csabai út közelében. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídnál, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, illetve a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és az Erzsébet hídtól északra. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton, a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Térségünkben friss, de kellemesen napos őszi reggelre ébredtünk, a korai órákban mindössze 7 Celsius fokot mérhetünk, ezért a vastagabb pulóver és egy meleg átmeneti kabát viselése kifejezetten ajánlott az útnak indulóknak. Az égbolt tiszta, a délkeleti szél mérsékelt, a régi kalendáriumok szerint pedig az őszi hónap eleji tiszta, csillagos éjszakák tartósan szép időt jósolnak nekünk a következő napokra. Az éghajlati feljegyzések szerint egyébként ebben az időszakban már előfordultak komoly hajnali talajmenti fagyok is a térségben, így a mostani 7 fok kifejezetten kíméletesnek mondható. Maradjanak velünk, kellemes napot kívánok!

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a Nyitányt, ahol most programajánlat érkezik. Haydeneum koncertek a Zeneakadémián, Chopin dalok és mazurkák. A Zeneakadémia Solti termében 2026. október 16-án Chopin dalok és mazurkák címmel rendez kamarakoncertet a Haydeneum. Chopin mind a 19 ritkán hallható dala és mazurkája a lengyel énekes kutató Aldona Bartnikkal és a világhírű japán fortepiánó művész Naruhiko Kawaguchival hallható. A 19. század első felében divatos dal műfajában Chopin is maradandót alkotott. E daraboknak köszönhetően a szerző kevésbé ismert arcát fedezhetjük fel. A dalok megszólaltatója a régi zenében és a lengyel énekes repertoárban. Egyaránt otthonosan mozgó szoprán Aldona Bartnik, aki egyúttal a lappangó lengyel művek kutatója is. Chopin fő hangszerét, a zongorát, a már hazánkban sem ismeretlen Naruhiko Kawaguchi szólaltatja meg. A dalok mellett azok hangulatához illeszkedő mazurkákat, nocturnöket is hallhatunk majd tőle, de eljátsza Bellini híres Casta Diva áriájának átiratát is, emlékeztetve minket arra, hogy a zongora akár egy operatársulat szerepét is képes volt ellátni, és a kor divatos zenéit elvitte oda is, ahova másképp nem jut. Volna el. A fellépő japán fortepiánó művész, a varsói korabeli hangszerre kiírt Chopin verseny díjazottja, hazájában és világszerte is a Chopin művek elkötelezett előadója. Tehát most, október 16-án Chopin dalok és mazurkák címmel rendez kamarakoncertet a Haydeneum. Ha ellátogatnak ide, jó szórakozást kívánok!

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is Annyitányt. Hamarosan 9 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy egy ma esti színház ajánlattal érkezem. Megint olyan nehéz választani, hál' Istennek, hogy ennyi színházi előadást láthatunk itt Budapesten. A Karinti Színházba hívok most mindenkit az Anyám hangja alámerülés című előadásra. Két női hangra és hangszerekre. Ez egy zenés előadás. Titkok és kibeszéletlenségek. A legtöbb család hordoz magában ki nem mondott sérelmeket, elfojtott igazságtalanságokat és valami mélyről jövő felfoghatatlan érzéseket, amelyek eredete még valahol nagyszüleink történetéből fakad, vagy ők is kapták az ő nagyszüleiktől. Cselekszünk, élünk, boldogulni vágyunk úgy, ahogy, de a jelen pszichológiája már egyre többet tár fel abból, hogy mennyi gát vagy éppen muníció van elődeink döntéseiben, melyek a mi életünkre és döntéseinkre is hatással vannak. Az Anyám hangja egy ilyen feltáráson és kitárulkozáson vezeti végig a megfigyelőit. Két nő, két anya története, akik egymásnak anya-lánya, ahol már a lány is anya. Kettejük kapcsolata kimondatlanságaik kerülnek most kimondásra, hogy mindaz az örökség, amit egymásnak adtak és a családjuk múltbéli anyáitól kaptak, ezen az estén feloldozást kapjon, és azoktól a traumáktól,

azoktól, amelyek mindennapi létünkben akadályok voltak ez idáig, megszabaduljanak végre. A kamaraopera különlegessége fakad már a kamaraoperaságából is, hiszen a szerzők Zarándi Ákos a zenét és Dobra Mara szövegét a Karinti Színház számára írta. A két szereplő, a két anya, Horváth Mária és Dobra Mara, az életben is anya és lánya. Saját történetük adta az opera alapját. A Karinti Színház reményei szerint az előadás végére nem csak ők, hanem a nézőtéren ülők is szabadságot lelnek, de legalábbis képessé válnak az elindulásra ezen a közös, feloldozással járó úton. Ha ellátogatnak ma este tehát a Karinti Színházba az Anyám hangja alámerülés című darabra, én nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ózont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ózonban. hotelozon.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes őszi idő várható. A vízmegtartás tartja egyik legfontosabb feladatának a kormány. Befejeződött a pályafelújítás Vámosgyörk és Gyöngyös-Halász között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vízmegtartás lesz a legfontosabb feladat a következő években az aszálykárok megelőzésére, kivédésére. Szemléletváltással azonban már rövid távon is sokat lehet tenni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, hogy első körben azokat a területeket jelölik ki, amelyeket azonnal el lehet árasztani, esőzés, áradás esetén. A hosszú távú terveket a készülő klímatörvény tartalmazza majd. A tervezethez még várják a szakmai szervezetek hozzászólását. Több mint 22 ezer köbméter követ építettek be a katonák a Dunamedrébe a paksi atomerőmű biztonságos működéséhez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a rendkívüli vízi, légi és műszaki feladaton csaknem 1000 honvéd dolgozott éjjel-nappal több mint 28 ezer munkaórában. A miniszter hangsúlyozta, a védmű közvetlenül szavatolja az ország energiabiztonságát és a létesítmény nukleáris védelmét. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 30 milliárd forint értékben, közölte a hatóság. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az évvégéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a vállalkozókat. Befejeződött a pályafelújítás, így újra 80 km per órával járhatnak a vonatok Vámosgyörk és Gyöngyös-Halász között, ami mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által kivitelezett nyári pályafelújítás után augusztus végén indulhatott újra a vonatforgalom, a felújításnak köszönhetően pedig megszűntek a korábbi, helyenként 30 km per órás sebességre kényszerítő pályahibák. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet hídon Budára a Pesti hídfő után. Torlódás alakult ki a Rákóczi út Kossuth Lajos utca útvonalon. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton befelé a Péterhegyi úttól, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutása a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, illetve a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és az Erzsébet hídtól északra. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele, 9 óra elmúlt 5 perccel. Antonio Vivaldi Ámol oboa versenyének a harmadik tétele csendül fel már is, de ebben az órában érkezik még Chopin Ázdúr keringője is, valamint meghallgatjuk még ifjabb Johann Strauss Annenpolkáját is. És a Veresegy Színház 13. évadáról lesz szó, a társulat két saját bemutatóval készül, és a repertoáron maradnak az elmúlt évek legnépszerűbb előadásai is. A Veresegy Színház egy ősbemutatóval indítja, 13. évadát november 20-ától látható majd a Hajszál híján Sherlock Holmes című krimi komédia, majd 2027 áprilisában érkezik a Bolha a Füldben című klasszikus bohózatnak a premierje. A vendégem pedig Venyige Sándor, a Veresegy Színház igazgatója. Minden másról is fogunk beszélni a következő percekben.

0: Múzsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Vennyike Sándort, a Veresek Színház igazgatóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Sziasztok, szervusz!
1: Új bemutatókkal indul a Veresegy Színház 13. évada. Meghirdette 2026-27-es évadát és bérleteit a Veresegy Színház. A társulat két saját bemutatóval készül, és a repertoáron maradnak az elmúlt évek legnépszerűbb előadásai is. A bérletes nézők ezúttal is a budapesti színházi élet legsikeresebb vendégprodukcióival is találkozhatnak Veresegyházon. Hogyha én a színházra gondolok, akkor a következő jut mindig eszembe, következő szavak. Közönség, minőség, saját bemutatók, vendégprodukciók és egymáshoz kapcsolódás egyensúlya. Ti ezt érzitek, vagy milyen visszajelzések szoktak hozzátok visszajönni?
2: Ezek így, ahogy elmondtad, ezek valid összefüggések. Ugye, amikor 12 évvel ezelőtt elkezdtük ebben a kisvárosban, ezt tegyük hozzá, hogy ez egy 20 ezeres kisváros, 25 kilométerre Budapesttől, akkor nagyon sokan felvonták a szemöldöküket, hogy itt tényleg a nagy budapesti kínálat mellett tényleg színházat akarunk csinálni, és akkor azt mondtuk, hogy hát nekünk az a minőségbiztosításunk, hogyha azzal a színvonallal, amit Budapesten megszokott egy néző, azzal a színvonallal Csereszabatost hozunk létre Veresegyházon, mert egyébként eljön egyszer, eljön kétszer a néző, és azt mondja, hogy hát ez valami más, akkor fogja és belül az autójába, és fél óra alatt benn van Pesten. Uh-huh. Tehát ez nekünk igen a minőségbiztosítás. Nyilván azokra az előadásokra vonatkoznak, amelyeket mi állítunk össze, mi csúnya szóval mondom, nem színházi szó ez, hogy mi gyártunk le, tehát a mi saját produkciónkra vonatkozik. Tekintettel arra, hogy ez egy pici színház, minimális központi városi támogatással, tehát nem akkora büdzséből gazdálkodik, mint bármelyik vidéki kőszínház, éppen ezért nem tudjuk azt megtenni, hogy 5-6-10 saját bemutatónk van egy évadban. 1-2-3, mikor mire van lehetőség, mit engedhetünk meg magunknak anyagilag. Tavaly például csak egy volt, de két másikat felújítottunk, két másik előadást. Idén 2 lesz, jövőre már 3-at tervezünk, tehát a következő évadra már 3-at tervezünk, hiszen folyamatosan azért a mi repertoárunkat is frissíteni kell. De az úgy néz ki éppen azért, hogy az a 12 új előadás, amivel találkozhat Veresegyházon a néző, az évad folyamán, tehát szeptembertől májusig mondjuk, abból 2 a saját és 10 budapesti vendégprodukció. Szóval ez így áll össze ez a bérlet. És egy bérletrendszer, hiszen 4 különböző bérlet, különböző zsánerű előadások és különböző összeállítások, különböző időpontokban kezdődő előadásokkal áll össze egy ilyen struktúrává a műsor.
1: De a veresegyszínház.hu oldalon egyébként mindent részletesen megtalálnak. Ugye sokszor mondtad már, hogy egy színház nem az épületből épül fel, hanem abból, hogy a néző újra és újra visszatér. Ti megfejtettétek már, hogy mi a ti titkotok? Mitől lesz olyan Veresegyes egy előadás?
2: Igen, ezzel nagyon sokat gondolkodunk, mert nagyon sokan kérdezik, és tudod számunkra, de szerintem ezt megérti a kedves hallgató is, hogy amikor elkezd valamivel foglalkozni, és elkezd elmerülni benne, és ilyen kis túlzással megszállottként teszi a dolgát, épül egyik napra másikra, akkor ugye nem azon gondolkozik, hogy ő most mit csinál valójában, és nem hátralép 2-3-at, vagy felszáll a léghajóra és lenni saját magára, hanem teszi a dolgát, csinálja a dolgát. Tehát utólag kell az egészből absztrahálni valamiféle vezérlő elvet, miközben mi csak csináljuk a dolgunkat. És hogyha az a kérdés, hogy miben más ez, hogy miért jönnek vissza a nézők, hogy miért 4,9-es a Google értékelése, akár a Veresegy Színháznak, akár a Mézes Hölgyenyárnak, akkor két dolgot biztos el kell mondani. Az egyik az az, hogy, és ezt Vajda Kati mondta, az Ankonai Szerelmesek előadásunknak a szerzője, hogy ahogy így eljött Veresre, Mézes Hölgyen nézett előadást, nézett nálunk bent a színházban előadást, akkor azt mondta, hogy az az érdekes, hogy itt semmi nem adott. Ahhoz, hogy itt színház legyen, itt minden ez ellen van. Tehát itt van Budapest, egy közel 2 milliós nagyváros, esténként 5 tucat színházi előadással, és közben ott van egy századakkora kis település, ahol soha nem volt korábban színház, 20 ezer lakos, és miért pont oda menne be a néző, miért nem Budapestre megy, vagy a Mézesföld, ahol ez a Mézesföldi nyárnak a helyszíne, ahol semmi nincs. Tehát az, amikor elkezdtük 17-ben, akkor ez egy sártenger volt, egy táj semmit sem a városban, tehát ott sem a búcsú téren, semmi nem volt. És de közben, amikor te valami újat létrehozol, akkor valami újdonság kell, és mi azt találtuk ki, ezt az újdonságot, hogy ez soha senki nem próbálta még meg, hogy valami, ami teljesen indokolatlan, az indokolttá váljon. És ez lett az egyik. A másik az biztos, hogy az, hogy nekünk a közönség kapcsolatunk az, szóval én nagyon sokat adok a közönség kapcsolatra, nincsen megválaszolatlan levél, messenger üzenet, SMS, nincsen olyan, míg a kommentet is kommenteljük. Tehát tényleg oda figyelünk nagyon, én ott vagyok minden előadás előtt, szünetben, a végén ott vagyok az ajtóban, én a kollégáimmal köszönünk el a nézőt. Szóval ezek egy nagyon fontosak, nagyon sokat beszélgetünk köztünk, kérlek. Én minden egyes szombaton 12 éve a Veresegy Színház egy irodájában én ülök. Ez fontos. Ha az ember csinál valamit, akkor élje is meg azt, amit csinál, ezt gondolom. És hát a harmadik, ami nyilvánvalóan szinte a legfontosabb, de inkább azt mondom, hogy másik oldala, hát az, hogy olyan előadásokat kell létrehozni, olyan rendezőket kell hívni, és olyan színészeket kell találni, akik érvényesek, amely rendezés mai, élő. És hát még egy negyedik dolog az van, hogy szintén a nézők mondják, hogy az azért látszik a színpadról, hogy ezek a színészek, azok szeretik, amit csinálnak, és szeretik egymást.
1: Azt hiszem, hogy a Veresegy Színházból és a Mézesföldi Nyárból most már országosan ismert kulturális márka lett, miközben egyébként ugye te továbbra is mindig azt mondod, hogy a közönség a színház legfontosabb részvényese. Szerintem közben meg lehet, hogy pont ez az, amitől partnernek tekinted őket, és tiszteled a nézőket, és lehet, hogy pont ezért szeretik ezt ennyire. Na de beszéljünk a darabokról is, hisz rengeteg vígjáték van, zenész szórakoztató előadás, és miközben egyébként ugye a vígjáték azért egy nagyon komoly színházi műfaj, de mitől jó egy vígjáték, vagy mely vígjáték azok, amelyek túlmennek, vagy átmennek a ti mércéteken, és bekerül a Veresegy Színház repertoárjába?
2: A vígjátékot halálosan komolyan kell venni, mert ezt ugye vízben nem ismerek tréfát, tehát van egy ilyen mondás, talán Karinti mondta, humorban nem ismerek tréfát. Ez egy szakmailag, nem akarok közhelyeket pufogtatni, meg húzni ezzel a műsoridőt, de szakmailag az egy nagyon pontosan megrajzolt törvényszerűségek által, és módszertannal működő műfaj a vígjáték, vagy a bohózat és a komédia, tehát vannak különböző fokozatai. Én azt gondolom továbbra is, és ezzel nyilván sokan vitatkozhatnak, és állok is elébe ezeknek a vitáknak, tehát a színháznak az alapvető, Spíró Györgyel értek egyet, alapvető funkciója a szórakoztatás az ókori görögök óta. Az, hogy ennek milyen formái vannak, az egy másik dolog, de az, hogyha a ruhatár kiürül a szünetben, az senkinek nem jó, viszont tapsolnak, vagy pláne állva tapsolnak a legvégén, és hogy mondja, mentálisan megkönnyebbülve mennek haza, az azért a másnapi GDP termelés, osztály GDP termeléshez sokat hozzátesz, és ide egy mosolyú smile-it beraknék. Most az, hogy intellektuálisan vagy mentálisan van jelentősebb funkciója ma a magyar színháznak, ez nyilvánvalóan egy vita. Mondok egy példát. Mondtam, hogy minden szombaton én ülök a jegyirodában, és néhány évvel ezelőtt bejött egy hölgy, ilyen nagyon szigorú arccal azt mondta, hogy ajánljon nekem egy előadást, de egy olyat ajánljon, ami nem kell gondolkodni, hanem nevetni. Mindezt ilyen nagyon szigorúan és nagyon komolyan is. És akkor ott egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy mi az, ami előhozhatja az emberekből azt, hogy nem tekintik a műfajt olyannak, ahol nekik intellektuálisan meg kell mozdulnia. És én oda viszem vissza, hogy itt a Covid környékén azért ez nagyon nagy trauma volt. Ma már túl vagyunk, és már így eltartjuk magunktól ezt az élményt, de abban egészen biztos vagyok, hogy ez iszonyatos traumaként érte meg az egész társadalom mindenhol a világon, és ott észre lehetett venni, hogy ott kifejezetten eltolódott abba az irányba a színház látogatás minősége, inkább azt mondom, miensége, hogy a vígjátékokat keresik inkább. Nagyon fontos, hogy nagyon jó színészek játszák, de hát természetesen mindent, hogy nagyon jó színészek játszák a vígjátékokat. Nagyon fontos, hogy ezek szerepek azért, hogyha jó vígjátékról van szó, akkor ezek nagyon pontosan meg vannak írva, és minden szerepnek megvan a maga sztanyia, ezt így hívjuk mi a szakmában, tehát vissza lehet vezetni, vissza lehet bontani a szerepnek a mélységeit, és akkor igazán humoros, nevetséges egy-egy figura, a jellemkomikumról beszélek, hogyha az kőkeményen komolyan veszi a színész. És hát nyilván ott van a másik rész a helyzetek. Ez már inkább mély szakma, úgyhogy
1: ebben nem megyünk bele. Ahogy él egy darab, és ugye így előadásról előadásra, én már láttam ilyet, hogy mondjuk az aktuális éppen helyzethez igazolva, kapcsolódva egy-egy mondat pluszban elhangzik, és ez egyébként ilyen nagyon oldottá teszi aztán a hangulatot. A Veresegy Színház veresegyházi otthoni játszóhelye mellett ugye több budapesti helyszínen is láthatóak az előadások, úgyhogy erről beszélgessünk, és a Veresegy Színház idei évadának, a 13. évadának a két bemutatójáról, egy krimi komédia, illetve egy klasszikus bohózat érkezik. Miket láthatunk új bemutatóként ebben az évadban?
2: November 20-án mutatja be a Veresegy Színház Kell Ludwignak a Hajszálhiány Sherlock Holmes című krimi komédiáját. 15 évvel ezelőtt mutatták be Amerikában, vagy talán még annyi sincs, és ez egy klasszikus krimi és egy klasszikus bohózat vagy komédiának a keveréke. Az Ágoston Péter rendezi Makranci Zalán főszereplésével, és hát Janzakat a Simén Falvi Ágot, a Molnár Gyöngyi, Tarlós Ferenc, Zorgelenikő, Bálint Ádám játszik még benne, és ez egy magyarországi bemutató. Ez egy valós személyre, egy William Gillett nevű amerikai színészről szól, illetve ő a főszereplője, de ez egy létező személy olyannyira, hogy a londoni Sherlock Holmes múzeumban van róla egy szobor. Connecticutban élt, és Amerikában ő volt a Sherlock Holmes történeteknek az első színpadra vívője, színpadra alkalmazója. Tulajdonképpen Conan Doyle-el együtt írtak prózai történetet, regényeket, novellákat színpadra, és aki volt egy társulata, és akkor ezen belül történik egy színház a színházban, tehát egy nagyon, nagyon izgalmas, egyébként nagyon látványos, nagyon izgalmas történet, amit hihetetlen csavarokkal álmodott színpadra kell odni. És hát nagyon nagy várakozással tekintünk elébe. Most kezdődnek a próbák, én már látom a díszleti elmeszterveket, azok frenetikusak. A másik bemutatónk az áprilisi bemutató, április 10-ére tervezzük. Hargita Iván rendezésében a Zsors Fédónak a Bolha a Fülben című bohózat. Tehát, hogyha a francia bohózatról beszélünk, akkor tulajdonképpen a Bolha a francia bohózat, és hát Csonka András, Kári D'Artur, Harna Péter, Fésűs Nelli, nagyon sokan, tehát ez egy sokszerűen, azt hiszem, 14 szereplős előadás. Ez az a darab, amikor olvasod a példányt, akkor vissza kell mindig lapozni, na most akkor ez hogy van? Hogy melyik ajtón ment ki, és akkor melyik ajtón jön be, és hogy kivel, hogy találkozik, hogy ki, de most az a szereplő, azt már látta, ez egy fergeteges bohózat. Nem csoda egyébként, hogy évről évre előveszik, ha jól tudom, és ez teljesen véletlen, két magyar színház és műsorára tűzte ebben az évadban.
1: Nézzék meg, hogy pontosan ezekre az előadásokra mikor látogathatnak el a veresegyszínház.hu oldalon. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Venyige Sándor, a Veresegy Színház igazgatója.

Új bemutatókkal indul a Veresegy Színház 13. évada. Meghirdette 2026-27-es évadát és bérleteit a Veresegy Színház. A társulat két saját bemutatóval készül és repertoáron maradnak az elmúlt évek legnépszerűbb előadásai is. A bérletes nézők ezúttal is a budapesti színházi élet legsikeresebb vendégprodukcióival találkozhatnak Veresegyházon. A Veresegy Színház egy ős bemutatóval indítja 13. évadát. November 20-ától lát.

0: követően pedig megszűntek a korábbi, helyenként 30 km/h sebességre kényszerítő pályahibák. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 000 milliárd forintos ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes média szinteret. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Duna Plaza bevásárló és szórakoztató komplexum Budapest 13. kerületében a Váci úton található. Átadására 1996. október 14-én került sor, egy hónappal a rivális, az újpalotai Pólus Center megnyitása előtt. Magyarországon az addigi üzletközpontok után ez volt az első amerikai típusú pláza, amelynek újdonsága és vonzereje abban rejlett, hogy komplex módon egyetlen hatalmas fedett térben integrálta a modern fogyasztói társadalom alapvető igényeit, az akár egész napos családi programot kínáló bevásárlási, fogyasztási és szórakozási lehetőségeket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd Budapest egyik közúti Duna hídja, ami a főváros 3. és 13. kerülete között nyújtózik. Helyén már a rómaiak is létesítettek átkelőt. A Megyeri híd 2008-as átadásáig ez volt a város legészakibb és leghosszabb hídja, de ezt a címet az új építmény átvette tőle. Ennek az átkelőnek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy az évek során a bővítését úgy oldották meg, hogy a két oldalán egy-egy új hidat építettek mellé. Tehát az Árpád híd voltaképpen három párhuzamos, egymással összekapcsolódó híd együttese.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1972-ben elkészült ötszintes deáktéri metroállomás európai viszonylatban is jelentős méretű közlekedési csomópontnak számított. Az első szinten a közúti közlekedés, a második szinten az útfelszín alatti gyalogaluljáró rendszer található. Közvetlenül ez alatt halad a millenniumi föld alatti vasút pályája. A következő szint az észak-déli, azaz a kék metró állomástere, melyet a legmélyebben fekvő piros metró állomása követ.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A töltőtollas szakma az 1920-as években született, és igen rövid életűnek bizonyult. A magyar töltőtollas kisiparosok többnyire Bajorországból hozták a szebbnél szebb gyöngyházas, mintás műanyagrudakat és a legfinomabb amerikai tollhegyeket. Kis műhelyükben a tollesteket menetelték, részgyűrükkel, csiptetővel látták el, majd pedig az elkészült tollat eladták. Az 50-es évekig a töltőtoll nagy becsben tartott személyes holminak számított. Tulajdonosaik akár évtizedekig is használtak egy-egy darabot. Egy ideig még a golyóstollak is hasonló becsben voltak, de a 60-as évek végére elterjedtek az olcsó, eldobható darabok, és ezzel a tollasipar kihalásra ítéltetett. Budapest utolsó töltőtól készítő manufaktúrája a Kiskörúton állt, a Baba Klinika mellett. A tulajdonos Marosán József egy jócskán 80-on túljáró öreg úr volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékes tető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes őszi idő várható, nőtt az infláció szeptemberben. Mágneses társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nőtt az infláció szeptemberben. Az augusztusi 1,3 után a múlt hónapban 1,6%-kal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az élelmiszerek ugyan némileg olcsóbbak lettek, de minden más drágult. Például az üzemanyagok 7, a szolgáltatások csaknem 5, a háztartási energia pedig 4%-kal került többe, mint tavaly szeptemberben. Megszünteti a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szijjászló érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány túlárazás miatt felmondja a korábbi szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Ma van a Hamasz Izrael elleni terrortámadásának harmadik évfordulója. A fegyveres csoportok tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izraelben, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. A terrortámadásra válaszul az izraeli hadsereg háborút indította az övezetet uraló Hamasz ellen. A gázai egészségügyi hatóságok adatai szerint több mint 74 ezer palesztin vesztette életét. Bár 2025. októberében tűzszünet lépett életbe, a támadások azóta sem értek véget teljesen. Kiképzési gyakorlat miatt megnövekedett zaj és hanghatásra lehet számítani több település körzetében ma és holnap, valamint jövő héten kedden és csütörtökön. A Honvédség tájékoztatása szerint a kecskeméti repülődandár pilótái a délutáni és az esti órákban hajtják végre a gyakorlatokat. A gépek Kecskemét és Szolnok körzetén kívül Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövest, Kaposvár és Veszprém környékén is felbukkanhatnak. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható. A következő napokban változékonyabbra fordul az idő, és több felé lehet eső.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1967-ben a magyar bajnok vasast meghívták a Santiago de Chile-ben megrendezésre kerülő hexagonál tornára, Dél-Amerika nagy futball eseményére. Az eredeti meghívott az Internacionale volt, a milánói klub azonban állítólag Desiderio Solti, vagyis Solti Dezső, Interklub igazgató sugallatára lemondta a szereplést. A vasas Chilében nem tartották esélyesnek, de Mésző Kálmánék a nyitó meccsen a hazai Colo-Colo-t verték 9-3-ra, és legyőzték a Pelével felálló Brazil Santost. A kupát megnyerték, a magasba emelni azonban csak együttes erővel sikerült. A trófea ugyanis egy 50 kilós lovas szobor volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Andrássy Gyula gróf és miniszterelnök nevét viseli a magyar Champs-Élysées, aminek az építését ő maga szorgalmazta annak ellenére, hogy az 1870-es években még egy főútvonal sem épült ezen a környéken. Sok tárgyalás és egyeztetés előzte meg a tényleges munkálatokat. Így jogosan érezhette a magyar állam férfi sajátjának a legszebb budapesti sugárutat. Az Andrássy út alatt fut az a föld alatti, ami a kontinentális Európa első metrója volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az aranysos gyógyszertár volt az első gyógyszertár Budán. A törökök kiűzése után 1687-ben a mai Dísztér 1 alatt alapította Bőzinger Ferenc Ignác. Ő később egy másik gyógyszertárat is nyitott a Vízivárosban, ez Fekete Medveként lett ismert. Az aranysas kezdetben az Arany Egyszarvúhoz nevet viselte, és mivel a városi címet is megkapta, cégtábláján megjelenhetett Buda címere is. Többször átköltöztették. A mai Tárnok utca helyére 1922-ben került. Az eredeti állapotban helyreállított helyiségeiben nyílt meg az Aranysas Patika Múzeum, aminek állandó kiállítása a gyógyszerészet a reneszánsz és a barokk korában.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek végén az állatok mellett mást is megnézhettek azok, akik ellátogattak a fővárosi állatkertbe. Az egyik elkerített területen ugyanis egy afrikai törzs vendégeskedett, akikről a vasárnapi újság így számolt be. Ruházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, testük egy része mindig kilátszik. Van tehát mód tanulmányozni testalkatukat, és ez már magában is megérdemli az 50 krajcárnyi belépti díjat. Fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. A hajdani állatkereskedő Karl Hagenbeck valóban hívott az állatkertbe távoli népcsoportokat. Első alkalommal szingalézek jöttek 20 idomított elefánttal, de a nagy közönség megismerkedhetett a lappokkal és a Sioux indiánokkal is. 1896-ban pedig az afrikai törzs is nagy szenzáció volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes őszi idő várható. Megszünteti a túlárazott autópálya szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő. Mágneses társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megszünteti a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány túlárazás miatt felmondja a korábbi szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Ukrán nagyvárosokat támadott éjjel az orosz hadsereg. Az ukrán fővárosban legkevesebb 2 ember meghalt, 2 megsebesült a légi csapásokban. Kijev mellett becsapódásokat jelentettek Zaporizsjából, Nyipróból és Olekszandriából is. Utóbbi városban szintén 2 vesztették életüket, 3 megsebesültek, több ipari létesítmény megrongálódott. Ma van a Hamasz Izrael elleni terrortámadásának 3. évfordulója. A fegyveres csoportok tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izraelben, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. A terrortámadásra válaszul az izraeli hadsereg háborút indította az övezetet uraló Hamasz ellen. A gázai egészségügyi hatóságok adatai szerint több mint 74 ezer palesztin vesztette életét. Bár 2025. októberében tűzszünet lépett életbe, a támadások azóta sem értek véget teljesen. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolta a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől, és ne használják tovább. Az év legnagyobb szabadidős sportrendezvényét tartják a hétvégén a fővárosban. A Spár Budapest Maraton Fesztivál különböző versenyeire csaknem 40 ezeren neveztek, a klasszikus 42,2 kilométeres távnak több mint 10 ezeren vágnak neki vasárnap. A hazai futók mellett 121 országból érkeznek résztvevők, a legtöbben Nagy-Britanniából. Az útvonal mentén időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. A részletekről a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTE-n az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt. Ekkor vezették be a magyar nyelv állami használatát. A neoabszolutizmus idején valójában németesítő célzattal, de hasznos reformokat vezettek be. Többek között a teológiai karból egyenjogúsították a bölcsészeti fakultást. Az 1867-es kiegyezés után kezdődött az egyetem történetének legintenzívebben fejlődő szakasza. A századfordulóra a világ 15 legjelentősebb egyeteme közé került. Nők 1895 óta iratkozhatnak be az egyetemre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút teljesen csak 1858 után készült el. Ekkor a Clark Ádám már csak kisebb munkákat vállalt, mert visszavonult és a családjának élt. Az alagút kapuzatait Reiter Ferenc, a budapesti rakpartok kiépítője fejezte be, feltehetőleg az angol mérnök korábbi tervei alapján. A helytartótanács lemondott a vasrácsokról, a Dunai kapuzat pedig egyszerű, nemes vonal vezetésével Pest-Buda díszévé vált. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest 22. kerületében lévő Angeli utca nevét sokan angol eredetűnek tartják, és Angeliként is emlegetik. Holott dr. Angeli Lambert, magyar kertészmérnökről kapta a nevét. Paprika nemesítésben a legnagyobb eredménye a csípősségmentes fehér paprika, az úgynevezett cecei fajta létrehozása volt, amit tévé, azaz töltenivaló paprikaként is ismerünk. További fajtákat is nemesített, neki köszönhetően lett világhírű a magyar édes fehér paprika. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi téri ortodox templom építésekor a mester az ikonosztáz leghangsúlyosabb részére eredetileg egy galambpárt faragott. A két madár a templom építő két nép, a vlachok, azaz románok, illetve a görögök békés egymás mellett élését volt hivatott szimbolizálni. 1803-ban a budai püspök felszólalt ellene, mivel a keleti egyház tiltott minden figurális ábrázolást a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galambpár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1806-ban eltávolították, ez pedig évekre megmérgezte a két csoport hangulatát. Az utcában egy textilkereskedő a galambügytől megikletve cégéreként fehér galambot festetett. A ma is létező Galamb utca erről kapta a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ózont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ózonban. hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes őszi idő várható. A gyermekvédelem megújítására hívták fel a figyelmet az SOS gyermekfalvak lakói is. A hétvégén lesz a Spár Budapest maraton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapítóokirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Az Orbán kormány már 2018-ban foglalkozott a meddőségi centrumok államosításával, derül ki azokból az iratokból, amelyek titkosítását most megszüntette a Tisza kormány. A nyilvánosságnak 2019 végén számoltak be az államosításról, amely után három magánkézben lévő klinika még továbbra is fogadhatta a pácienseket, de végül 2022-től ezek működését is betiltották. Közülük egy állami fenntartásba került, a másik kettő ellehetetlenült. Az SOS gyermekfalvak lakói is megfogalmazták gondolataikat a gyermekvédelem megújításáról. A többi között a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására hívják fel a figyelmet. Az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából közzétett 16 pontos követeléscsomagjuk az SOS gyermekfalvak honlapján olvasható. Új CT-készüléket adtak át a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben. Hermányi Zsolt, a kórház megbízott főigazgatója elmondta, az eszköz a korszerű képalkotó diagnosztika mellett a komplex vizsgálatok és képvezérelt beavatkozások támogatására is lehetőséget biztosít. Hozzátette, tavaly mintegy 12 000 CT vizsgálatot végeztek, ezek több mint fele sürgős volt, ezért is fontos egy új korszerű berendezés beszerzése. Az év legnagyobb szabadidős sportrendezvényét tartják a hétvégén a fővárosban. A Spár Budapest Maraton Fesztivál különböző versenyeire csaknem 40 ezeren neveztek, a klasszikus 42,2 kilométeres távnak több mint 10 ezeren vágnak neki vasárnap. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. században a sörgyárak még gyermekcipőben jártak. A pesti serrendtartási törvény ugyan szabad utat biztosított a kis serfőzdéknek 1843-ban, ám a kereslet még nem volt számottevő. Az aranyló nedű inkább az alsóbb osztályoknál lett népszerű. Ahhoz, hogy a sör az úri körökben is népszerűvé válhasson, az 1875-ös nagy filoxéra járványra volt szükség, amely a hazai szőlőállomány kétharmadát kipusztította, és az egekbe lökte a bor árát. Meg persze kellett hozzá egy kiváló üzletember, Anton Dreher, aki már megvetette a lábát Kőbányán, és mire a járvány végig sepert az országon, már rendelkezett akkora gyártói kapacitással, hogy aránylag olcsó alternatívát nyújthasson a szórakozásra szomjas tömegeknek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros útjain a századforduló környékén egyre nagyobb számban megjelenő autók szükségessé tették a közlekedés szabályozását is. 1900. novemberében létrejött a Magyar Automobilklub, mely javaslatokat tett a gépjárművek ellenőrzésére és a sofőrök képzésére, így ezután már csak forgalmi vizsga és sofőrengedély birtokában volt szabad autót vezetni. Egy évvel később már 49 jogosítványt és 38 forgalmi engedélyt állítottak ki. A rendőrség is hamar reagált az új hóbortra, és egy szabálygyűjteményt adtak ki, vagyis megszületett az első KRESZ. Szükségessé vált a világítás, a kürt és a fékrendszer használata, a megengedett legnagyobb sebességet pedig 20 km per órában maximálták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1919 tavaszán húsiparosok néven alakult meg a fővárosi hentesmesterek és vágóhídi dolgozók labdarúgó csapata. Akkoriban más foglalkozások mesterségek képviselői is állítottak ki csapatokat, általában alsóbb osztályokban. Egy alkalommal a húsiparosok ékszerész pénteki bajnokit a hentesek el akarták halasztani, mert csütörtökön zajlott le a húsvéti nagy állatvásár, és ezért attól tartottak, hogy a vágások miatt nem tudnak csapatot kiállítani. 1920-ban Schlosser Imre, a korábbi legendás játékos került a csapat intézői székébe, aki 4000 koronás havi fizetése mellé napi 2 kiló hús természetbeni járandóságot is kikötött magának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csömör egyik utcája a meglehetősen megmosolyogtató Kacérgiliszta nevet viseli. A Kacérgiliszta azonban valóban létezik. Egy trükkös horgászcsaliról van szó, amelyet a külföldön Flirt Worm, vagyis flörtölő kukac néven árusítanak. Az elnevezés arra utal, hogy a csali a vízben intenzíven tekereg, azaz a halak számára igencsak kelleti magát. Innen tehát a Kacérgiliszta elnevezés. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ózont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ózonban. hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, fátyol felhős idő lesz. Benyújtották a közszolgálati média cégek létrehozásáról szóló javaslatokat. Egy francia és egy japán tudós kapta az idei kémiai Nobel-díjat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány tegnap döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük a vállalatoknak. A kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, sineket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen egy átfogóbb vasúti építés kezdődik. Az élő szervezetekben található tükörmolekulák működésének megfejtéséért a francia André Kagan és a japán Kenzo Soai kapja az idei kémiai Nobel-díjat. Egyes molekulák, például az aminosavak két egymás tükörképének számító változatban léteznek. Sokáig a kémia egyik nagy rejtélye volt, hogyan alakulhat ki ez a fajta aszimmetria. Az indoklás szerint a francia és a japán tudós felfedezései döntő jelentőségűnek bizonyultak azoknak a kémikusoknak, akik gyógyszert gyártási célú reakciókat terveznek. Ma még marad a napos idő, majd reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik. Holnap a déli óráktól már lehetnek záporok, zivatarok. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá válik a szél. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budakeszi határában az erdő közepén találjuk a tüdőbetegek ellátására létrejött kórházat, azaz teljes nevén az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet. A kórház ősének tekinthető a József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit. Akkoriban országos probléma volt a TBC elleni küzdelem, amelyben nem csak a lakosság, de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A II. Világháborút követően még szovjet hadikórházként is működött. 1952-ben, mint foglalkozási rehabilitáció, megindult a műszerészképzés az intézményben. 1987-ig több mint 800 TBC-s és mozgássérült beteg szerzett itt általános műszerészoklevelet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1913. júniusában indult el a taxiszolgáltatás. A leendő bérfuvarosoknak 500 koronát kellett területhasználati díjként megfizetniük, és csak egyenruhában kezdhették meg a fuvarozást. A lapok hamarosan már az első taxis tüntetésről is beszámolhattak, mivel a kocsisok alacsony fizetésért dolgoztak, és a bevételből sem részesültek. Eleinte két taxis társaság rivalizált egymással, majd ezek összeolvadtak. A Magyar Automobil Közlekedési RT a Kerepesi úton működtette telephelyét, ahol az ország első benzinkútja működött, 8 tartállyal. Ez a töltőállomás még nem szolgált ki magánkuncsaftokat, csupán a cég közel 100 autójába tankolták itt az üzemanyagot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Clark Ádám skót mérnök, a budapesti Széchenyi Láncid építésének vezetője és a budai váralagút tervezője. Emellett ő tervezte a budai városi vízmű gépházát és vízvezetékeket is épített nálunk. A skót mérnök a városkapitány lányát, Áldási Máriát vette feleségül, és élete végéig az Áldási család Krisztina körúti házában, a mai Színház Történeti Múzeum épületében lakott. Ekkor már mindenki Clark Ádámnak hívta. Budaváros tiszteletbeli képviselővé választotta. 1866-ban halt meg Budán. Temetésekor a Lánchídon gyászlobogó lengett. Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli. Sírja a Fiumei úti sírkertben található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el,

0: könnyebb, mint az egyszer egy.
1: Én is így akarok taxit rendelni.
0: Rendeljen ön is City Taxit egy gomnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos fátyolfelhős idő lesz. Benyújtották a közszolgálati média cégek létrehozásáról szóló javaslatokat. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány tegnap döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük a vállalatoknak. A kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, sineket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen egy átfogóbb vasúti építés kezdődik. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon hármas élő donoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósul a szerv adományozás. Ma még marad a napos idő, majd reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik. Holnap a déli óráktól már lehetnek záporok, zivatarok. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá válik a szél. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
2: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 19. század második felében számtalan kereskedő és iparos döntött úgy, hogy budai és pesti bérlakások építésébe fekteti a pénzét. Ez 1867 után még jobban felgyorsult, hiszen óriási igény jelentkezett a különböző osztályoknak szóló, eltérő színvonalú bérlakásokra. A vízhálózat kiépítésével elég széles körben elterjedtek a komforthelyiségek is, így a gazdagok lakásaiban gardrób, öblítős WC és fürdőszoba állt rendelkezésre, a szegényebbek pedig a gangon kialakított közös helyiségeket használhatták.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tőzsgyökeres újpesti Halasi Olivér 8 éves volt, amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, és lecsúszott a lépcsőről. Bal lábát amputálni kellett. Ő azonban sportoló akart lenni, és hihetetlen kitartással korának egyik legjobb úszója, majd vízilabdázója lett. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és tagja volt a 32-ben Los Angelesben, majd 36-ban Berlinben győzedelmeskedő olimpiai vízilabda csapatnak. 1946-ban a mai napig tisztázatlan körülmények között egy rablótámadás során lelőtték. A Mozgáskorlátozottak Sportegyesületét róla keresztelték el, az újpesti sportcsarnok is Halasi nevét viseli, mely előtt mellszobra is látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A testnevelési egyetem kezdeti fő célja a testnevelő tanárképzés volt, ami a későbbiekben edzőképzéssel bővült. Később a testnevelés és a sportvilága erőteljes fejlődésének következtében új tanszékek alakultak, új tantárgyak kerültek be a képzési programba, és egyre nagyobb hangsúly helyeződött a tudományos kutatómunkára. Napjainkban az intézmény küldetései, a testkultúra társadalmilag jelentős területeinek magas szintű művelése, az ezen alapuló és a társadalom igényeinek megfelelő tudományos ismereteken nyugvó szakemberképzés, valamint a nemzet érdekeivel összhangban hozzájárulás a népegészségügy aktuális problémáinak megoldásához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Kisharshegy tetején 362 méteres tengerszint feletti magasságban található, különleges alakú fakilátó Makovec Imre tervei alapján épült. A több mint 6 méter magas építmény fából és vasból készült. Az egyedi alakú kilátó bázát egy lebetonozott vascső adja, amelyen 30 akácrönkből két egymásba fonódó csigalépcsőt alakítottak ki. A tetején kisebb teraszról szemlélhetjük a panorámát, odalent pedig az erdei pihenőt vehetjük igénybe tűzrakóhellyel, padokkal, asztalkával. Makovec Imre építész, a magyar organikus építészet megteremtője, az erdő és a természet által ihletett ember volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ózont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ózonban. hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről. Több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati médiaszolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT közszolgálati médiatartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány kedden döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek, a kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Súlyos orosz légicsapás érte egy észak-ukrajnai települést, Prilukban egy többszintes épület teljesen romba dőlt, 14-en meghaltak, mintegy 50-en megsérültek. Hajnalban több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Kijevben és Alexandriában is volt halálos áldozat, ott is több sérültről tudni, valamint találat érte Zaporizsját és Dniprót is. Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint a hajnali légicsapásokban hadiüzemeket céloztak. Késelés történt egy lengyel szakközépiskolában, legkevesebb 8-an megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették. A sérültek között van egy tanárnő is. Az incidens az ország északkeleti részén, Ostrolekában történt, azt még nem tudni, hogy mi volt a támadó indítéka. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt. A körülményeket vizsgálják, közölte a Zala-megyei rendőrfőkapitányság. Reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik. Csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
1: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! Ma van október 7-e, nézzük, hogy kik lesznek a vendégeink. Az Impresszió rovatban hamarosan Keller András hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzenei igazgatója mesél a magyar kincsek ünnepéről. Aztán 5 és 6 óra között velünk lesz Farkas Tamás koreográfus, néptáncpedagógus, a Tabán Táncegyüttes Békés Csaba vezetője. Most pedig az Intermezzóban hát jöjjön egy kis téli hangulat, ami hamarosan egyébként is vár ránk. Vivaldi 4 évszak ciklusából következik a tél első tétele a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Keller András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzeneigazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, jó napot!
1: Október 11-én ismét egyetlen napba sűríti a magyar zene különböző korszakait a Koncertó Budapest Magyar Kincsek ünnepe a Zeneakadémia nagytermében. Ez egy fesztivál lesz. Mi a különlegessége?
2: Hát számomra mindenképpen fontos misszió, hogy a magyar zene értékeivel, kincseivel minden évben intenzíven foglalkozzunk, és legalább egy nap erejéig a fókuszba állítsuk, és ez a magyar kincsek ünnepe az elmúlt 4-5 évben így alakul. Különböző népszerű és elfeledett műveket próbálok újra előadni, megismertetni, vagy ráébreszteni a közönséget, hogy ezek fontos darabok, ami zenei kultúrtörténetében.
1: De az idei fesztivál a centenáriumok jegyében telik.
2: Igen, hát az idén ünnepeljük úgy, tehát jött születésének 100. évfordulóját. Hát most már a 100 és felett is elhagyta, és ebből az alkalomból is a februári ünnepség sorozatot folytatjuk. Nyáron Pannonhalmán is nagy teret szenteltünk Kurtág György művészetének, és most itt ősszel Budapesten is még több alkalommal fogunk Kurtág kamarzenével és művészetével foglalkozni.
1: A 100 és féledikem. De 100 éve született Kró György, zenetörténész, zenekritikus és pedagógus is. Az ő emlékét is ünneplik majd ezen a fesztiválon.
2: Igen, neki szentelt, neki is dedikáljuk ezt a napot. Kró György hihetetlenül fontos szereplője a magyar zenei életnek. Nagyon sokunk számára ő nyitott meg olyan kapukat, csatornákat, ablakokat, amiket nélkül nem találhattuk volna meg. Értem ezt mind a kortárs zenére, mind pedig kiemelten Bartók művészetével kapcsolatban.
1: Hogyan épül fel a repertoár? Mi lesz a nap programja?
2: A délelőtti koncertnek a dirigense Baráti Kristóf lesz. Itt egy másik nagy élő zeneszerző, Dubravai László Laude című művével kezdődik a hangverseny sorozat. Ez egy altfúvolára és monoszokra írott darab, amelyet Kacagner Orsolya ad elő. Ezután egy egészen különleges nőjén, Róza Miklós, ugye a híres magyar hollywoodi filmzene szerzőnknek egy nagyon érdekes darabja, Hitchcocknak a Spellbound című filmjéhez filmzenét, ez a film egyébként több Oscar-díjat is nyert, és ebből írott egy zongora versenyt, amelyet Magyar Valentin fog előadni. Ezután Szőlősi András egyik utolsó műve Addio címmel hegedű szólóra és vonosokra, ezt én fogom játszani. Klódi egy emlékének szentelte Szőlősi ezt a darabot. És ugyanezen a koncerten még hallhatjuk majd Bartók Béla csodálatos mandolinjának a szűk változatát. A délutáni koncerten lesz két érdekesség abban a tekintetben, hogy két nagy magyar zongorista óriásnak a zenekari hangszerelését halljuk. Kocsi Zoltán Liszt Gétefest Marsának a nagy zenekara hangszeret változatát adjuk elő. Majd Doknányi Ernőnek Schubert híres F-moll fantáziájának a szintén zenekari hangszerelését, ezután pedig Veres Sándor hegedű versenye következik Kelemen Barnabás szólójával. Úgy gondolom, hogy ez a darab a Bartók utáni idők egyik legfontosabb hegedű versenye, legalábbis a magyar zene világában. És az esti koncerten pedig az első részben Kurtág kamarazenéje lesz, és a második részben pedig a bemutatjuk a Zeneakadémián és az új operáját, a Stéhárdit.
1: Ha jól értem, akkor az egésznapos fesztivál voltaképpen nem csak műveket sorakoztat egymás mellé, hanem a mesterek, tanítványok, zeneszerzők és előadók történetei is. Hát valahol megnyilvánulnak.
2: Sok szálon. Az imént elfelejtettem mondani, hogy Perényi Miklós is szerepel délelőtt és este is a koncerteken, ahol egy szólóműve lesz a délelőtti koncerten, Tre Movimenti címmel. Az esti koncerten pedig Kultár Györgynek a Klódjeg emlékére írott szóló csellóré darabját is előadja más darabok mellett. Hát, én magam 50 éve vagyok Kultár tanítvány, Klógyörgynek nem voltam tanítványa, de nagy figyelmet kísértem a munkásságát, és a mai napig a könyveit folyamatosan tanulmányozom, úgyhogy számomra nagyon fontos az ilyen hagyatéka.
1: Mi az, amit megmutat a Magyar Kincsek ünnepe?
2: Hát erre röviden szerintem nehéz válaszolni, de az, hogy a magyar zenének milyen hihetetlen nagy a világa szerintem gyakorolt hatása a világzenére, ez mindenképpen hallatszódni fog. Tehát Veres Sándor ugye emigrációban élt az életét, ő neki az egyik nagy pionírja az Hans Holliger, aki ugye világszerte évtizedek óta próbálja megismertetni jobban a világgal Veres Sándor művészetét. Ezt továbbra is nagyon fontosnak tartom, hogy időről időre a magyar budapesti közönség is halljon Veres darabokat. Ugye Kurtágot az egész világ játsza, Kurtág ezer szálon kötődik a zenei múlthoz, Beethovenhez, Schuberthez, Bachhoz és akár Palesztináig is. Tehát az ő művészetében nagyon-nagyon sok minden egyesült, és a magyar zene utolsó száz éve teljes egészében benne van.
1: Köszönöm szépen, kívánom, hogy legyen nagyon szép ez az este, ünnepeljék a magyar kincseket. Köszönöm szépen.
2: Minden jót, Miha.
1: Keller András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzeneigazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
2: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! A fővárosban és környékén gyönyörű napos idővel zárul a mai nap, a hőmérséklet elérte a kora délutáni 25 Celsius fokos csúcsértéket, és a késő délutáni órákban is kellemes 20 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. A délkeleti légmozgás minimálisan élénkült, de mindössze 7 km per órás sebességű, ami tökéletes egy esti sétához. A népi időjóslás úgy tartja, hogy ha az október meleg, annak bizony később egy kifejezetten hideg februárral jön el a böjtje. A hazafelé tartóknak a réteges öltözetet javaslom, egy könnyű zakó vagy blézer elegendő a naplementéig. Kellemes délutánt kívánok! Vigyázzanak magukra!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Árendás József 80. születésnapja alkalmából Plakátok és rajzok címmel nyílt nagyszabású kiállítás a Műcsarnokban, amely csaknem 6 évtized alkotói pályájából válogat. A tárlat 3 nagy korszakot mutat be, a 70-es évek filmplakátjait, az 1980-as évektől meghatározó színházi munkákat, illetve az utóbbi évtizedek megrendeléstől független autonóm plakátjait. Árendás alkotásainak jellegzetessége, hogy egy film, színdarab vagy gondolat lényegét gyakran egyetlen erős képi ötletbe sűríti, miközben munkáiban az irónia, a groteszk és az intellektuális humor is rendkívül fontos szerepet kap. A plakátok mellett rajzokkal is találkozhatunk, a kiállítás pedig azt a korszakot is megidézi, amikor a művészi plakátok még elsősorban az utcákon, mozik és színházak előtt szólították meg a közönséget. A plakátok és rajzok november végéig látható a Műcsarnokban, és egy jelentős életmű mellett magának a magyar plakátművészetnek a változásairól is mesél. Lábas Viki, Bíró Eszter és Szirtes Edina Mókus új közös formációja a Múzsa Kollektíva szombaton a Magyar Zeneházában mutatja be először közös műsorát a budapesti közönségnek. A három különböző zenei háttérből érkező énekesnő világslágereket, versfeldolgozásokat és kortárs szövegeket gondol újra három szólamú vokális megszólalásban. A műsorban többek között Radnóti Miklós és Szépernő versei is megjelennek, miközben a dalok és az irodalmi szövegek egymásba fonódva építik fel az est zenei világát. Az énekesnők hangszereken is közreműködnek, a Födő Sándor vezette zenekar pedig gitárral, harmonikával, hegedűvel, illetve különleges afrikai és perzsa ütőhangszerekkel kíséri őket. A Múzsa Kollektíva első közös koncertjének különlegességét pedig éppen az adhatja, hogy hogyan talál egymásra három karakteres hang és három eltérő művészi világ. Ez a Klasszik Rádió 92.1.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Csütörtöktől hűvösebb idő lesz. Nyomoznak az augusztus 20-ai rendezvény közbeszerzése ügyében. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felülvizsgálja a kormány az évtizedekre kiadott koncessziókat, és véget vet a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. Ezt a pénzügyminiszter erősítette meg egy budapesti konferencián. Kármán András beszélt arról is, hogy az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal. Versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kiírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza párt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levele a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott el. A levelekre nem válaszolt. Súlyos orosz légicsapás érte egy észak-ukrajnai települést. Prilukban egy többszintes épület teljesen romba dőlt, 14-en meghaltak, mintegy 50-en megsérültek. Hajnalban több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Kijevben és Alexandriában is volt halálos áldozat, ott is több sérültről tudni, valamint találat érte Zaporizsját és Dniprót is. Késelés történt egy lengyel szakközépiskolában, legkevesebb 8-an megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették. A sérültek között van egy tanárnő is. Az incidens az ország északkeleti részén, Ostrolekában történt, azt még nem tudni, hogy mi volt a támadó indítéka. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt. A körülményeket vizsgálják, közölte az Zala-megyei rendőrfőkapitányság. Megkezdődött az azbesztes területek lefedése Szombathelyen. Elsőként az Oladi Plató utcán és a Pázmány Péter körúton dolgoznak. A több mint 100 helyszín bitumenes fedése több mint 500 milliárd forintba kerül. A kormány 3 milliárd forintos alapot hozott létre az azbesztszennyezésben érintett települések megsegítésére. Megnövekszik a felhőzet. Csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál nem működnek a jelzőlámpák, vezessenek fokozott óvatossággal. Baleset történt a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónak külső sávban, lassú az előrejutás már a Sasadi úttól. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök tere után a buszsávban. Pécelen baleset miatt lezárták a Maglódi utat a Temető utcánál, a 169E autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Pécel-Kun József utca és a Rádai Gedeon tér közötti megállókat. Erős a forgalom a Műegyetem rakparton, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Margit körúton a Szél-Kálmán tér környékén, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani az állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes napot kívánok! Farkas Tamás koreográfus, néptáncpedagógus lesz a vendégünk, aki két új produkcióval is jelentkezik ősszel. De ő a Tabán Táncegyüttes vezetője is, úgyhogy szó lesz majd a Békés Csabai Táncegyüttes munkájáról is. Most pedig az Intermezzo-ban Haydn C-dur orgona versenyének harmadik tétele következik a Budapesti Vonósok előadásában. Orgonán játszik Lehotka Gábor.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Farkas Tamás koreográfus, néptáncpedagógus, Örökös Aranysarkantyús táncos, a népművészet ifjú mestere, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa, a Tabán táncegyüttes Békés Csaba vezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek, azért beszélgetni is fogunk a pozíciók elmondása mellett. Szia!
1: Szervusz!
0: Két új produkció is különösen mozgalmas őszt hoz számodra, hiszen Budapesten és Székelyudvarhelyen is új előadással jelentkezel. A budapesti közönség a Duna Művész Együttes Cigányok Arca című produkciójában találkozhat a munkáddal. Ugye itt melletted Fundák Kristóf és Juhász Zsolt is a két koreográfus. Ennek az előadásnak a bemutatója október 15-én lesz, majd október 16-án ismét látható lesz a MIPA Fesztivál Színházban. Mit lehet tudni erről az előadásról?
1: Nagyon fontosnak tartjuk a Kárpát-medencében élő magyar, szellemi kulturális örökséget őrző táncos, zenész mesterek mellett a nemzetiségek hagyományát, örökségét. Juhász Zsolt, a Duna Művész Együttes művészeti vezetője és az előadásnak a rendezője úgy döntött, hogy a roma kultúrát helyezzük színpadra, de talán egy picit progresszívebb és spirituálisabb módon, mint korábban, hiszen ahogy Zsolt is, mi is a koreográfusai keressük az új utakat. Próbáljuk mélyen belemenni a cigány ember gondolatvilágába. Foglalkozunk kirekesztéssel, foglalkozunk a társadalom peremén való elhelyezkedéssel, ennek negatív, esetleg pozitív hozadékaival, és mindezeket úgy idézzük meg a táncosok testén, hogy a legkeletibb Kárpát-medencében élő romák táncait, dalait, hangszeres népzenét használjuk fel a kismagyarországi roma kultúrával karöltve.
0: Amikor azt mondtad, hogy kicsit spirituálisabban közelítitek meg, akkor mire gondoltál? Hogy érted?
1: Egyértelműen a lélekről, a pszichéről beszélek, próbálunk nem didaktikus, közhelyes, materialista módon csupán a táncot, mint a filmen látható figurát megjeleníteni a színpadon, hanem egyértelműen sokkal mélyebben, szakrálisabban a roma ember lelki világának mélyebb szintjéről tolmácsolni azt, amit ők megélhetnek ebben a történetben. Ehhez nagyon nagy segítségünkre volt és van Farkas Franciska, színművésznő, roma származású színművésznő, aki végig prózával, színpadi jelenléttel erősíti az általunk elképzelt színpadi gondolatokat.
0: Kik az alkotótársaid?
1: Juhász Zsolt az előadás rendezője, ahogy említetted, Fundák Kristóf és felesége Fundák Kassai Lili vett még részt a munkában, én a feleségemmel Farkas Ágnessel végeztem a munkát.
0: Hogyan zajlanak a próbák? Hol tartotok most?
1: Én augusztus végén, szeptember elején befejeztem a reám kiszabott 20 perces jelenetnek az elkészítését. Nyilván ezt még cizellálja Zsolt és a tánckar, hiszen én Székelyudvarhelyen készülök egy másik bemutatóra, és jelenleg is itt tartózkodom. Az együttes készül, próbál, nagy erőkkel lassan költöznek be a művészetek palotájának fantasztikus színpadjára.
0: Miután a Kárpát-medence cigányságának kultúrája rendkívül sokszínű, ezért egységes cigány folklóról nem nagyon lehet beszélni, mégis hogyan ötvöztétek mindezt?
1: Ugyan egységes, mi mégis találtunk olyan kulturális, egyetemes értékeket, morális rendszerbeli sajátosságokat, akár az írországi vándor cigányoktól kezdve a svájci jeniseken át a Transznisztriába telepített tálgarás cigányok életvitelén keresztül, melyeket azt gondolom, hogy egy azonos egyetemes formanyelvbe öntve mégis tud egy egységes képet mutatni. Persze úgy, hogy közben megmutatjuk a kükülőmenti románok jellegzetes figuráit, és közben megjelennek a híres kismagyarországi roma táncos mesterek jellegzetes mozdulatai is.
0: Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést, hamarosan szó lesz még a Cigányok Arca című előadásról is, illetve a másik produkcióról, amit ígértünk. Jövünk vissza Farkas Tamás koreográfus néptáncpedagógussal.

0: Ez az Intermezzo, a vonal túlsó végén Farkas Tamás, a Tabán Táncegyüttes Békés Csaba vezetője, koreográfus, néptáncpedagógus, akivel a budapesti bemutatókról beszélgetünk. Pontosabban egy bemutató lesz október 15-én, de másnap a Műpa Fesztivál Színházban újra látható lesz a Cigányok Arca című produkció. De mindemellett Székelyudvarhelyen is bemutatsz egy új előadást, itt Tamási Áron Ősvigasztalás című drámáját állít. Látjátok majd színpadra.
1: Így van, az Udvarhely Néptáncműhely kért fel egy évvel ezelőtt egy új táncszínházi műsor készítésére, és ennek kapcsán Tamási Áron Ősvigasztalás című drámáját választottam. 1924-ben írta a szerző ezt a darabot, ez évekig el volt feledve, hiszen az első kolozsvári általa beadott drámaíró pályázaton elutasították ezt az anyagot, így 1972-ben mutatták be először színpadon, s ha jól tudom, akkor táncszínházi adaptációja még nem készült az előadásnak. Nem véletlenül, hiszen annyira karakteres a szöveg, annyira jellegzetes a Tamási féle nyelv, megkerülhetetlen a szöveg, ezért mi úgy készítettünk belőle táncszínházi előadást, hogy fúzionáljuk egy úgynevezett hangszínházi formával, ami azt jelenti, bár nem akarom ennyire spoilerezni a műsort, hogy szövegdobozonként, megzenésített szövegrészenként mégis megjelenik a drámának bizonyos szövegrésze.
0: És ez hogyan, milyen formában történik?
1: A Pasztó Ernő, aki az előadásunknak a színházi tanácsadója, dramaturgia, az Aradi Kamara Színház igazgatója, színész rendező, az ő hangján, valamint Izabella Kossanel, Tóri Sándor zeneszerzőjének kollégája és párja, hangján szólalnak meg ezek a fantasztikus szövegek. Zenei aláfestések mellett, alatt, fölött elvonatkoztatva nagyon izgalmas a zenei hangzás világa az előadásnak.
0: És hogyan jött az ötlet, hogy Tamási Áron művéből készítsetek táncadaptációt?
1: Mivel Székelyudvarhelyi az együttes Tamási Áron minden nap benne van a városnak a lüktetésébe. Tamás Áron öröksége megkerülhetetlen. Farkaslak a pár kilométer csupán a várostól. Így keresgettem, és úgy döntöttem, hogy ezt a nagyon jellegzetes és megkerülhetetlen és nagy feladatnak, nehéz feladatnak bizonyuló művet választjuk az alkotótársakkal.
0: Székelyudvarhelyen lesz a bemutató. Budapesten látható lesz, mik a tervek?
1: Nagyon bízom benne, a legtöbb erdélyi hivatásos táncegyüttes az otthon készült előadásait előbb-utóbb bemutatja, vagy a Művészetek Palotájába, vagy a Nemzeti Táncszínházba. Reménykedünk, hogy minél hamarabb láthatja a budapesti közönség.
0: Most ez a produkció október 15-én mutatkozik be Székelyudvarhelyen, csak úgy, mint a Cigányok Arca Budapesten a MIPA Fesztivál Színházban. Hát hol lesz a te szíved? Merre húz majd?
1: Mindkét helyen lesz, de október 15-én Székelyudvarhelyen leszek, és másnap reggel ülök autóba, és érkezem majd a Művészetek Palotájába a 16-ai előadásra Dunásokkal együtt.
0: Ugye a bemutató utáni előadásra. Most
1: így van.
0: Itt van ez a két bemutató az életedben. Közben azért zajlanak a próbák Békés Csabán, a Tabán Táncegyüttesben?
1: Folyamatosan zajlanak, ugyanis kettő ünnepi műsort is ad az együttesünk, Békés Csabán és Gyulán is, mi szolgáltatjuk a megemlékezéssel összekötött emlékműsort színészekkel, énekesekkel, zenekarral. Tabán Néptánc Egyesület kiváló oktatói, néptáncpedagógusai, koreográfus jelöltjei az én távollétemben is nagyszerű munkát végezve tartják nagyon jó karba a tánckart.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Farkas Tamás koreográfus, néptáncpedagógus a vendégem.
2: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál nem működnek a jelzőlámpák, vezessenek fokozott óvatossággal. Baleset történt a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón a külső sávban, lassú az előrejutás már a Sasadi úttól. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök tere után a buszsávban. Pécelen baleset miatt lezárták a Maglódi utat a Temető utcánál, a 169E autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Pécel-Kun József utca és a Rádai-Gedeon tér közötti megállókat. Erős a forgalom a Műegyetem rakparton, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Margit körúton a Szél-Kálmán tér környékén, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! A fővárosban és környékén gyönyörű napos idővel zárul a mai nap, a hőmérséklet elérte a kora délutáni 25 Celsius fokos csúcsértéket, és a késő délutáni órákban is kellemes 20 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. A délkeleti légmozgás minimálisan élénkült, de mindössze 7 km per órás sebességű, ami tökéletes egy esti sétához. A népi időjóslás úgy tartja, hogy ha az október meleg, annak bizony később egy kifejezetten hideg februárral jön el a böjtje. A hazafelé tartóknak a réteges öltözetet javaslom, egy könnyű zakó vagy blézer elegendő a naplementéig. Kellemes délutánt kívánok! Vigyázzanak magukra!

0: Ez az Intermezzo, a vonal túlsó végén Farkas Tamás, a Tabán Tánc Együttes Békés Csaba vezetője. Hamarosan, október 15-én a MIPA Fesztivál Színházban lesz látható a Cigányok Arca című produkció, amely mindenképpen felveti azt a kérdést, hogy vajon ma hogyan lehet autentikus mesterektől új elemeket, új táncmozdulatokat, lépéseket tanulni? Hol van erre lehetőség? Élnek még ők?
1: Évek óta azt hallom és halljuk, hogy az utolsó órában vagyunk. Ezt 20 éve hallom, de még mindig találok új táncos mestereket. A Magyar Művészeti Akadémia népművészeti ösztöndíjának köszönhetően 3 éven keresztül az állam támogatásával valójában folytathatom azt a kutatómunkát, amit 18 évesen kezdtem el, és azóta is tart ez a szenvedély, ugyan a színpadi előadó művészeti és koreográfiai munkái miatt kevesebb időm van terepre járni, de így az ösztöndíjnak köszönhetően mégis most több időt tudok rá szakítani. Gyergyó példáját tudom említeni, tánc folklorisztikaiak részben egy elfeledett aldialektusról beszélünk, volt ugyan néhány gyűjtő, Páva István, Köncei Csilla, de olyan nagymértékű folklór gyűjtés nem történt ott, mint mondjuk Mezőségen vagy Kalotaszegen. Ami azt jelenti, hogy számos olyan táncos mester élt és él még a mai napig, akiket a kutatók nem kerestek is, így nem is talált meg senki. Nekem viszont szerencsém volt több ilyen mesterrel is találkozni. Legutóbb 2025-ben végeztem szerveztem egy nagy irányított gyűjtést, ahol még mindig új táncosok, új figurák kerültek elő. És határozottan állítom, hogy ez a Kárpát-medence más területein, falvain ugyanígy van. Magyaroktól, románoktól, cigányoktól egyaránt gyűjtök folyamatosan Mezőségen is, erdészerte. Minél több ember járna gyűjteni, minél nagyobb humán erőforrás biztosítana az adott intézmény erre a feladatra, biztos vagyok benne, hogy lehetne még bővíteni azt az amúgy is fantasztikusan nagy archívumot, mely magában foglalja a Kárpát-medencében élő táncos, zenész, hangszeres, zenélő mestereknek az anyagát. Van még mit gyűjteni, azt kell, hogy mondjam.
0: És kiktől? Hány éves az a korosztály, akitől gyűjtötök? Tehát már ők sem, ugye az a generáció, aki ezt a hagyományaiból hozza, hanem már ő is tanulta.
1: Nem feltétlenül. Magyarok esetében Székelyföldön azért 70 év fölött még találni olyan táncosokat, akik vagy tánciskolában nem jártak, se nem pedig táncmestertől nem tanulták a figurákat. A románok esetében már az 50 pluszos korosztálynál találni olyan veretes tánccal rendelkező és lábukon táncoló egyéniségeket, mint 70 pluszos magyarokat. A romáknál pedig egyszerűen hihetetlen, hogy kisgyerekeket filmezek, ahogy magukba szívva, apáról, fiúra, hagyományos tánctanulási metódus szerint tanulva a táncot, nagyon korán megjelenik a lábukon a szellemi kulturális örökségnek ez a formája.
0: És akkor ez így történik, ahogy az ember elképzeli meg, ahogy most utalást tettél rá, hogy felveszed filmre, és akkor hazahozod, és itt feldolgozzátok?
1: Valójában igen, rögzítem a felvételt, hazahozom a próbaterembe, megtanulom. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, tehát hetekig van, hogy hónapokig tanulok táncokat, figurákat. Utána ebből vagy autentikus, vagy táncszínházi forma születik, vagy megpróbálom megidézni teljes formájában az adott táncos egyéniségnek a mozdulat kincsét, vagy pedig eszközként felhasználva alkalmazom egy táncszínházi koreográfia során. Például a Tamás Járon Őszvigasztalás című hangszínházi táncelőadásában rengeteg saját gyűjtésem szerepel Gyergyóból is. Itt mozdulati invenciókkal, organikus mozgásokkal tovább gondoljuk, absztraháljuk a folklór környezetben megjelenő mozdulatokat.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Jó, hogy beavattál egy kicsit ebbe a színfalak mögött zajló munkába. Farkas Tamás, koreográfus, néptáncpedagógus a vendégem.

0: Ez az Intermezzo, vendégem Farkas Tamás, koreográfus, néptáncpedagógus, a Tabán Tánc Együttes Békés Csaba vezetője. Tamás, mikor alakult a Tabán Tánc Együttes, mit lehet tudni róla?
1: 1993-ban édesanyám Kurtut Borbála hívta életre, Kis Tabán Tánc Együttes néven. A tánc együttesét, mely azóta igencsak kinőtte magát, lassan kezdjük szervezni a 35. jubileumi évünket. Azóta felnőtt a csoport, Kistabánból Tabán lettünk, jelenleg 500 gyermek, fiatal, felnőtt, életeskorú táncol a Tabán Néptánc Egyesületbe, amely a fenntartója és működtetője a táncegyütteseinknek. Békés Csabán van a központunk, emellett különböző békés megyei településeken végzünk néptánc pedagógiai tevékenységeket egészen 4 éves kortól, a legidősebb éltes Tabánban táncoló táncosunk közel 70 éves.
0: Ez igen. És merre lehet veletek találkozni? Hol vannak a fellépéseitek?
1: Mindenfele járunk, a Dériné program és a Lázár Ervin programnak köszönhetően az egész Kárpát-medencét járják a táncosaink, zenészeink. Múlt héten Felvidéken jártak, Dunaszerdahely, Rozsnyó, jövő héten már Brassóban játszanak, majd Érmihályfalván, a Párciumba. Megyünk a Vajdaságba, Magyarkanizsára, és közben magyarországi középiskolásoknak és általános iskolásoknak rendhagyó néptánc népzeneórákat tartunk, éves szinten 5-6 ezer gyermeknek.
0: Édesanyád volt, aki létrehozta a táncegyüttest. Ez azt jelenti, hogy te ebbe belenőttél otthon?
1: Teljes mértékben. Próbatermekbe, fesztiválokon, autóbuszon, táncosok ölében nevelkedtem, fantasztikus gyermekkorom volt, a népzene, a néptánc egyszerűen sejt szinten született velem, és él tovább mai napig.
0: Ki sem maradhatott volna az életedből?
1: Egy időben azt gondoltam, hogy igen, de ez nagyon rövid időn belül kiderült ennek az ellenkezője.
0: Miután néptánc csoportot vezetsz, így pontosan látod azt, hogy hogyan adhatók át a táncmozdulatok, egyáltalán az az életérzés, ami ezzel jár. Hány éves kortól, vagy hogyan tud ebbe egy gyerek szocializálódni? Tehát hogyan érdemes mondjuk a gyerekekkel megszerettetni ezt a világot, illetve hát mondjuk arra törekedni, hogy a hagyományainkat lehetőség szerint őrizzük meg és adjuk tovább?
1: Játékosan, élményszerűen és egy megfelelő, kiváló pedagógiai érzékkel megáldott táncpedagógussal. Szóval, hogyha a táncpedagógus sikeresen megszeretteti saját magát, egy picit ez most önzően hangzik, de mégis így van a gyerekekkel, akkor csodát művelhet a gyermekekkel, és a legmélyebb módon tudja közvetíteni a számukra azt a fantasztikus örökséget, melyben mindannyian beleszülettünk. A mozdulat, a tánc, a hang, a szellemi kulturális örökségnek, a magyarságunknak ezt a csodálatos interpretációját, ami urbánus közegben már teljesen máshogy működik, mint falvakban, és pont ez a dolgunk nekünk néptáncpedagógusoknak, hogy a városi gyerekekkel ugyanúgy megszerettessük a táncot, a magyar népzenét, a vokális dalokat, magyar népdaljainkat 4 éves kortól játékosan, eszközök bevonásával próbáljuk bevonni és megszerettetni őket ezzel.
0: A tanítványaid, táncosaid Békés Csabáról itt lesznek, vagy néhányan itt lesznek közülük a Műpa Fesztivál Színházban?
1: Azért nem, mert ők közben egy harmadik projektben dolgoznak. Ugyanis a Szentesi Színházban egy körhinta készül Varga Bálint rendezésében, és a Tabán Tánc Együttes szolgáltatja a tánckart. Móricz Bence lesz Móricz Bence már a koreográfus, ott is zajlanak hetek óta a próbák. Hál' Istennek nagyon zsúfolt a Tabán Tánc Együttes naptára, egyszerre 3 bemutatónk lesz.
0: Hát Tamás, akkor nem 2 felé kéne szakadnod, hanem 3 felé, október 15-e környékén.
1: Így van.
0: Meg tudod oldani?
1: Nehezen, de ha nem is a premiért, a körhintát, akkor utána valamelyik előadás, biztos vagyok benne, hogy el fogom tudni csípni.
0: Azt hittem, azt mondod, hogy igen, mert akkor megkérdezek a receptről. Én kívánom, hogy legyen nagyon sikeres az október közepi Cigányok arca című bemutató a MIPA Fesztivál Színházban, amely egyébként a Liszt ünnep programjának részeként valósul meg, és hát ugyanígy a székelyudvarhelyi bemutató, mely Tamási Áron Ősvigasztalás című drámáján alapul is, legyen nagyon varázslatos, és hozzátok majd ide Budapestre. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én köszönöm.
0: Farkas Tamás koreográfus, néptáncpedagógus, a Tabántánc Együttes Békés Csaba vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ózont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ózonban. hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Csütörtökön hűvösebb lesz. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány. A magyarok többsége támogatná egy budapesti olimpia megrendezését. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány a szakmai szervezetekkel. A szakmai napon áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit. Szó volt egyebek mellett a prevencióról, az ártalomcsökkentésről, a rehabilitációról és a helyi közösségek szerepéről. Versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza párt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levele a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott el. A levelekre nem válaszolt. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Az érdekképviseletek továbbra is azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak, miután Magyar Péter miniszterelnök októberi és januári kétlépcsős béremelést jelentett be. Újabb Oroszországgal szembeni szankciókról állapodtak meg az uniós tagállamok. A megszorító intézkedések további csaknem 1600 emberre és szervezetre vonatkoznak az ukrajnai háborúval, valamint a közelmúltbeli orosz parlamenti választásokkal összefüggésben.

0: amelyeket az EU szerint csalások jellemezték. A szankciós listára főként az orosz hadsereghez és a hadiparhoz köthető emberek és szervezetek, valamint az orosz választási bizottság több tagja kerül fel. A magyarok kétharmada támogatná egy esetleges 2036-os vagy akár későbbi budapesti olimpia megrendezését. Ez derül ki a Medián szeptemberben a Magyar Olimpia Bizottság megbízásából készült felméréséből. A közvéleménykutatás szerint a lakosság 33%-a teljes mértékben, további 31%-a inkább támogatná a budapesti ötkarikás játékokat. A válaszadók ugyanakkor fontosnak tartják a korrupciómentességet, valamint mint azt is, hogy az esemény együtt járjon fontos fővárosi fejlesztésekkel az úthálózat, a közösségi közlekedés és az egészségügy területén. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Múzeum körúton az Astoria előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt a középső sávban. Szintén baleset miatt lezárták az Üllői utat a 19. kerületi szakaszán az Árpád utcánál, csak a BKK járatait engedik át. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya a közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon, az Erzsébet hídon és a Kossuth Lajos utcában, valamint a Rákóczi úton az Astoria és a Blahalujza tér között. Telítettek a sávok a Szerémi úton a Hengermalom út és a Rákóczi híd között, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig, a Rákóczi hídon, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasút sori felüljárótól, a Kerepesi úton és az Üllői úton a nagyobb csomópontok közelében, illetve a 6-os főúton kifelé az M0-as csomópont előtt. Erős még a forgalom a Műegyetem rakparton, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig és a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánc hídig. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Október 7-én ma Amália nevű hallgatóinkat köszöntjük, de velük együtt ünnepelnek Mária, Márk és Baksa nevű ismerőseink is, bár mondjuk én ebből a 4-5 névből Máriát ismerek egyedül, én meg Márkot is. Hát akkor végül is már a fele megvan. Minden esetre gratulálunk szeretettel mindenkinek, aki ma bármilyen ünnepelni valót lát. Most pedig az Intermezzo-ban Haydn 94. G-dur meglepetés szimfóniájának harmadik tétele szól a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Anyós nyelv. Göttinger Pál vígjátéka már az Art Színtér műsorán, azután, hogy nyáron már láthatták, tehát tulajdonképpen egy budapesti bemutatóról beszélünk. Pányik Tamás rendező van a vonalban, őt faggatom, tiszteletem, művész úr.
2: Szép napot, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak.
1: Amikor elolvastam, hogy röviden, hogy miről szól, pontosabban nem röviden olvastam el, hanem elolvastam, hogy miről szól röviden az anyós nyelv, egyből eszembe jutott a Beugró a paradicsomba, ami egy házasságról szól, csak ott a szülőházas pár van fasírban egymással. Itt is ugye arról van szó röviden, hogy szeretnének a fiatalok összeházasodni, és a két anyuka akad egymásba valahol egy gyönyörű szép vidéken. Annélkül, hogy elmondanánk, ki a két anyuka, ebből szerintem már a hallgatók 90%-a azt mondja, hogy ebből csak azt nem hoz ki a rendező, amit nem akar. Esetleg érzett valami ilyesmit ön is?
2: Igen. Ez az egész úgy indult, hogy ez ugye egy új darab, tehát ez Göttinger Pál most írta kifejezetten az Art Színtér és a Művészetek Völgye felkérésére, és itt nagy szabadságunk volt abban, hogy milyen helyzeteket rakunk össze ennek a két anyósnak, és hogy milyen extrém helyzetekbe hozzuk őket. Már alapjáraton a helyszín kiválasztása is, hogy ez egy trópusi szigeten játszódik ez az egész darab, és egy esküvő előtti előkészítéseknek, annak az őrültek háza hangulatában van, tulajdonképpen ott bomlik ki ez a konfliktus. A kettő darab anyós, teljesen eltérő habitusú és értékrendű, és ebből rengeteg komikum származik, hogy ahogy ők összeütköznek egymással, de hát alapjáraton van egy feszültség, hiszen az a helyszín, ahova megérkeznek, az nem alkalmas arra, hogy ott egy esküvőt meg lehessen tartani, és akkor ebből származik minden. Plusz ráadásul van még valaki, akit nem fogok lelőni, hogy ő kicsoda, aki megnehezíti folyamatosan még jobban az ő dolgukat, és egyre tovább és tovább már szinte az abszurdig fokozzák a helyzeteket. Úgyhogy ez egy elképesztően humoros, egy kicsit fekete humorral megírt nagyon-nagyon jó dráma. A Palinak az összes csodálatos humora és jellegzetes beszéd stílusa benne van, és hát a szereposztást meg magáért beszél Szulák Andrea az egyik anyós, Szendi Szilvia másik anyós, a házasulandók a Kocsis Déres és a Karpfi Ajsa, és a Borbé Ricsi pedig hát egy ilyen viccer minden szerepben van benne, és hát ő kertésztől tiszteletesen keresztül sámánon át, bojlerszerelőig, ügyvéden át, mindenféle szerepet ilyen nagyon gyors váltásokkal, gyors öltözésekkel, mint egy ilyen átváltozó mágus abszolvál. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon élvezetes, nagyon-nagyon sok nevetéssel és rengeteg játékkal tarkított próba folyamat volt, és ez ennek lett egy ilyen ősbemutató, előbemutatója a Művészetek Völgyén, és hát most már nagyon várjuk, hogy a budapesti közönség is láthassa.
1: Már is mondom a kedves hallgatóknak, hogy az artszintér.hu oldalon minden további információt meg a jegyhez vezető linket is megtalálják. Az jutott eszembe, ugye ön férfiként rendezi ezt a vígjátékot, tehát bármit is tesz az élete során, ön már csak após lehet, anyós, nem? De vajon hogyan lehet egy rendezőnek két olyan hölgyet anyós szerepre mondjuk instruálni vagy terelgetni, akikről el tudom képzelni, hogy ha a csemetéjük férjhez megy vagy megnősül, akkor ott semmi nem állhat az útjukba, még a való életben sem.
2: Hát tulajdonképpen azért igen, tehát én nem vagyok anyós, de nekem van anyósom, meg van anyám.
1: Ja.
2: És tudom, hogy viselkednek ők, hogy viselkedek én, amikor velük vagyok. Hát nyilván valamilyen szinten magunkról is mintázzuk ezeket a dolgokat. Tehát akivel én leginkább tudok menni, az nyilvánvalóan a vőlegény jelölt, Kocsis Dénes karaktere, de hát mindenkiben egy kicsit én is benne vagyok, és mindenki hozza a saját életéből is a mintáit, példáit, és azok alapján rakjuk össze ezek ilyen sematikus, mindenki életében előforduló, ritmikusan ismétlődő mintázatok, és nagyon-nagyon sokan fognak szerintem magukra ismerni a különböző helyzetekben. Az egy általános sztereotípia, hogy az anyósával az ember nincsen jóban. Ez hál' Istennek az én esetemben nem igaz, tehát én nagyon-nagyon jó viszonyt ápolok az anyósommal, de attól még nyilván attól, hogy szeretjük egymást, lehetnek surlódások, nehézségek, sok mindent kell lenyelni egy ilyen kapcsolatban, és ez mind benne van, természetesen a vígjátéknak a fokozó, felfokozott állapotában, tehát hogy minél abszurdabb legyen, ettől nyilván minden fel van nagyítva, de hát az életben még akár ilyen extrém dolgok is előfordulhatnak.
1: Nyilván két részre oszthatjuk az előadást megtekintőket, akiknek már volt esküvője, és akiknek valamilyen eséllyel még lehet, vagy lesz. Utóbbiak lehet, hogy nem azt mondom, hogy elmegy a kedvük, mert nyilván vidámságról van szó, de utóbbiak akár még fel is készülhetnek lelkiekben az anyós jelöltek megjelenésére. Úgyhogy mi csak azt tudjuk mondani a kedves hallgatóknak, hogy valamilyen konzekvenciát, valamit levonhatnak belőle vélhetőleg a saját életükre nézve, és nem csak azt, hogy az anyós ilyen vagy olyan, hanem talán kiderül az ifjú párról is, meg az egész szituról, nem? Hogy mit tudunk abból hazavinni?
2: Hát ebben szerintem nagyon sok mindent haza lehet vinni, és összességében egyébként a legfontosabb érték is, amire rájövünk, hogy önmagunkkal mindig őszintének kell lenni. Tehát a legnagyobb félrecsúszások abból vannak, hogyha önmagunk előtt nem vagyunk őszinték, és ebből származik az összes félreértés és az összes hiba vagy vétek. És hogyha ezek a helyükre kerülnek, és hogyha én bele tudok nézni a tükörbe, és azt tudom, hogy igen, én ez és ez vagyok, és ezt szeretném, akkor hirtelen elkezd minden a helyére kerülni. Szóval ez egy tanulságos, amellett, hogy egy nagyon humoros és nagyon játékos és nagyon szórakoztató előadás, amellett azért van benne egy nagyon őszinte, nagyon emberi vonal is, amit szerintem mindenki haza tud magának a nevetésen és a jó szórakozáson kívül vinni. Meg hát fantasztikus öt színész lehet azért nézni két órán keresztül egy szünettel, szóval azért az sem mindennapi, hogy egy ilyen álomcsapat össze tud jönni.
1: Tehát, kedves hallgatók, Anyós nyelv, Göttinger Pál vígjáték az Arc Színtér műsorán októberben is lesz két előadás. Szulák Andrea, Szendi Szilvi, Kocsis Dénes, Kardafi Asa, és ami a lényeg, az artszintér.hu oldalon minden további információt megtalálnak. A rendező úrnak nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szórakoztató stílusban is tudtunk az anyósokról beszélni, egyáltalán nem esett nehezünkre, és jó szórakozást kívánunk a kedves hallgatóknak a színdarabhoz. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton nagyszabású születésnapi koncerttel ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Bluespot a Budapesti Muzikumban. A zenekar 2006-ban blues-rock klasszikusok feldolgozásával indult, később azonban saját szerzeményeik kerültek előtérbe, melyekben a blues és a rock mellett jazz, folk és funky hatások is megjelentek. Történetük fontos része a művészetek völgye is, ahol saját színpadot vezettek, az ottani közös zenélésekből pedig később a Völgyimpro sorozata is kinőtt. Az elmúlt 2 évtizedben számos ismert előadóval muzsikáltak együtt, a jubileumi estén pedig korábbi zenekari tagok és vendégművészek is csatlakoznak majd a jelenlegi felálláshoz. Vasárnap ismét a magyar zene különböző korszakai találkoznak a Koncertó Budapest magyar kincsek ünnepén a Zeneakadémia nagytermében. Az idei egésznapos fesztivál a 100 éve született Króh György zenetörténész emléke és a 100. születésnapját ünneplő Kurták György életműve előtt is tiszteleg. A 3 koncert Bartóktól, Liszttől és Dohnányitól egészen a kortárs magyar zenéig vezet, olyan előadókkal, mint Perényi Miklós, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Keller András, Illényi Katica és Magyar Valentin. Pénteken és vasárnap ismét műsoron lesz Göttinger Pál Anyós Nyelv című vígjátéka az Árcintér programjában. A történet egy egzotikus szigeten játszódik, ahol Arthur és Jade romantikus esküvőre készül, ám a 2 család találkozása gyorsan felborítja ezt az idilli tervet. A valódi bonyodalmat a 2 anya összecsapása okozza, akik mellett lassan már az is kérdésessé válik, hogy sikerül-e egyáltalán megtartani az esküvőt. A Pányik Tamás rendezte komédiában a 2 anyát, Szulák Andrea és Szendi Szilvi, a házasodni készülő fiatalokat pedig Kocsis Dénes és Kartfi Ajsa alakítja. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszik Rádió 92.1. Duett. 2 óra, 1 vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Múzeum körúton az Astoria előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt a középső sávban. Szintén baleset miatt lezárták az Üllői utat a 19. kerületi szakaszán, az Árpád utcánál csak a BKK járatait engedik át. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya a közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon, az Erzsébet hídon és a Kossuth-Lajos utcában, valamint a Rákóczi úton az Astoria és a Blaha-Lujza tér között. Telítettek a sávok a Szerémi úton a Hengermalom út és a Rákóczi híd között, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig, a Rákóczi hídon, a Hungária körgyűrű szakaszonként, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasút sori felüljárótól, a Kerepesi úton és az Üllői úton a nagyobb csomópontok közelében, illetve a 6-os főúton kifelé az M0-as csomópont előtt. Erős még a forgalom a Műegyetem rakparton, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig, és a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánc hídig. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! A fővárosban és környékén gyönyörű napos idővel zárul a mai nap, a hőmérséklet elérte a kora délutáni 25 Celsius fokos csúcsértéket, és a késő délutáni órákban is kellemes 20 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. A délkeleti légmozgás minimálisan élénkült, de mindössze 7 km/h sebességű, ami tökéletes egy esti sétához. A népi időjóslás úgy tartja, hogy ha az október meleg, annak bizony később egy kifejezetten hideg februárral jön el a böjtje. A hazafelé tartóknak a réteges öltözetet javaslom, egy könnyű zakó vagy blézer elegendő a naplementéig. Kellemes délutánt kívánok! Vigyázzanak magukra!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatódik a Budapest múzeumai sorozatunk, és ma a Városligetbe hívunk mindenkit, már ott is volt sok-sok múzeum, amelyben jártunk, de ma a Műcsarnokba fogunk elmenni. Hát ez is egy elképesztő építmény már kívülről is, és ami benne van, egyébként hihetetlen, hogy mi minden van ott, ami meg tud jelenni. Legyen az kortárs.
2: Mostanában főleg kortárs, igen, de kívül ugye nemes sugallja az épület, és nem, belül egy egészen... Nem. Más világot teremt.
1: Mit érdemes tudni az épületről? Kezdjük ezzel.
2: Ugye, ha szemben állunk a Hősök terével, akkor két nagyon jellegzetes épület határolja a Hősök terét, balról a Szép Művészeti Múzeum, jobbról pedig a Műcsarnok épületét találjuk. Az épület fő motívuma az a hatoszlopos bejárati portikusz, ugye úgy nevezik ezt a bejárati elemet, korintoszi oszlopokkal. Ennek a bejáratnak még a hátsó falán egy háromrészes freskót találunk, a szobrászat kezdetét Vulkán és Aténi alakjával, a művészetek kútfor pedig Apollóval és a múzsákkal jeleníti meg a művész, a festészet eredetét pedig a szerelmes pásztorral láthatjuk. Középső képeken pedig a festészet és a szobrászat allegorikus alapjai szerepelnek. Amit én nagyon szeretek a Műcsarnokban, az a pirogránit épület díszítő elemek. Ugye a pécsi zsolnai kerámiát nagyon sok helyen használják. Az Iparművészeti Múzeumtól kezdve a Mátyás templom tetejéig mindig szoktuk emlegetni a pécsi gyárat, de ilyen színes forma és részletgazdag díszítő elemeket talán máshol nem találunk, mint a Műcsarnok épületén. A párkányok, a tablók, amorettek, tényleg hihetetlen, érdemes oda menni, és hogyha van egy jó fényképezőgépünk vagy telefonunk, rázoomolni, és csak megállni és megcsodálni a Műcsarnoknak a külső borítását. Az épületet Sikedanc Albert tervezte, és 1896-ra a millenniumi kiállításra készült el, tehát idén 130 évvel ezelőtt nyílt meg ez az épület, és nagyon sok mindenről beszéltünk már a 130 éves évforduló kapcsán. Ami még fontos a Műcsarnoknál, a főhomlokzat háromszög alakú timpanonja, amely több mint 4 évtizeden keresztül üresen állt, és csak Szent István halálának 900. évfordulójára, 1938-ban bízták meg Harangi Jenő festő és grafikus művészt az orommező kitöltésével. Ez egy mozaik alkotás lett, amely 1941-re lett kész, és itt Szent Istvánt egy vörös palástal a művészetek pártfogójaként ábrázoljuk. Tehát ez van a Műcsarnok timpanonjában.
1: Ez a neoklasszicista stílusú épület, ma már műemléképület, és én azt gondolom, hogy azért voltak felújítások, újítások.
2: Igen, a 90-es évek elején nagyszabású rekonstrukción esett át. Ennek köszönhető az, hogy a látogatók eredeti szépségében csodálhatják meg az épület domborműveit, a növényi mintás ornamentikáját, illetve a helyreállított félköríves oszlopcsarnokot, az oldalhajókat és a felülvilágított oldaltermeket is.
1: És ha bemegyünk a Műcsarnokba, már az is egy elképesztő dolog, és egyébként én meglepődtem, hogy ők befogadnak kiállításokat. Ez a koncepció, ez mikor alakult náluk? Mikor jött ez?
2: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt nincs egy állandó kiállítás, mint a Nemzeti Múzeumban vagy a Szép Művészeti Múzeumban, hanem 2014 óta van ez az új koncepciója a Műcsarnoknak, hogy ahogy mondta te is, különböző tematikájú kiállításokat fogadnak be. A műfajonként 5 évente ismétlődik a nemzeti szalonok, amelyek a kortárs képzőművészet, építészet, iparművészet, fotóművészet és népművészet legfrissebb eredményeit összegzik. Tehát ez egy állandó, visszatérő tematika. A frissen sorozat a műtermi léptéket hozza közelebb a közönséghez, a tematikus tárlatok pedig az animációtól a természetművészetig terjednek. Kiemelt szerepet kap itt az építészet, Kós Károly életművétől Makovecz Imre élő építészetéig, fotóművészet, több fotóművésznek a munkái, például Keleti Éva, Balla András, Benkő Imre vagy Olasz Ferenc alkotói világát is bemutatta már a Műcsarnok. A Budapest Fotófesztivál nyitó kiállításai pedig olyan világsztárok munkáit vonultatják fel, mint például David Lynch vagy Peter Lindbergh. Tehát rendkívül színes a palettája a Műcsarnoknak. A képzőművészeti tárlatok mellett pedig megjelenik a zene, a tánc, a film és a színház is a Műcsarnok programjai között. Vannak itt rendhagyó tárlatvezetések, a legfiatalabbakat pedig múzeumpedagógiai foglalkozások várják, de egy része a tárlatoknak virtuális sétákon online is bejárhatók.
1: pontosan, és ezt azért találták ki, ez is a Covid-nak egy következménye egyébként. Akkor kezdték el, és most úgy van minden egyes kiállításnál, ahogy a kiállítás véget ért, onnantól az online felületükön is elérhető, és virtuális sétán keresztül mehetünk, és úgy, mintha ott sétálnánk, megnézhetjük ezeket a művészeti alkotásokat.
2: Igen, itt most két időszakos kiállítást találunk, az egyik Sáros László György épületei és fotói, ez a kiállítás november 15-éig látogatható, Árendás József tervezőgrafikus kiállítása pedig november 22-éig. Illetve a megnyitás 130. évfordulójának tisztelegve 2026. október végén az épületben az intézmény elmúlt 130 évét bemutató nagyszabású kiállítás nyílik, különös hangsúllyal az utóbbi 7 év jelenkori képzőművészetére.
1: Nagyon izgalmas lesz szerintem. Ha tehetik és még nem voltak a műcsarnokban, tessék elmenni.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az impresszió rovat vendége volt Keller András, hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzeneigazgatója. 5 és 6 óra között pedig Farkas Tamás koreográfussal, néptáncpedagógussal beszélgettem a két új produkcióról, amire készül. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásák Balázs szerkesztőnek és Suri Borisz technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Csütörtökön hűvösebb lesz. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány. A magyarok többsége támogatná egy budapesti olimpia megrendezését. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány a szakmai szervezetekkel. A szakmai

0: napon áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit. Szó volt egyebek mellett a prevencióról, az ártalomcsökkentésről, a rehabilitációról és a helyi közösségek szerepéről. Versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kiírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza párt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levele a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott el. A levelekre nem válaszolt. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Az érdekképviseletek továbbra is azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak, miután Magyar Péter miniszterelnök októberi és januári kétlépcsős béremelést jelentett be. Újabb Oroszországgal szembeni szankciókról állapodtak meg az uniós tagállamok. A megszorító intézkedések további csaknem 1600 emberre és szervezetre vonatkoznak az ukrajnai háborúval, valamint a közelmúltbeli orosz parlamenti választásokkal összefüggésben, amelyeket az EU szerint csalások jellemezték. A szankciós listára főként az orosz hadsereghez és a hadiparhoz köthető emberek és szervezetek, valamint az orosz választási bizottság több tagja kerül fel. A magyarok kétharmada támogatná egy esetleges 2036-os vagy akár későbbi budapesti olimpia megrendezését. Ez derül ki a Medián szeptemberben a Magyar Olimpia Bizottság megbízásából készült felméréséből. A közvéleménykutatás szerint a lakosság 33%-a teljes mértékben, további 31%-a inkább támogatná a budapesti ötkarikás játékokat. A válaszadók ugyanakkor fontosnak tartják a korrupciómentességet, valamint azt is, hogy az esemény együtt járjon fontos fővárosi fejlesztésekkel az úthálózat, a közösségi közlekedés és az egészségügy területén. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborús események során a Kvassai hidat is felrobbantották a visszavonuló német alakulatok. 1944-től 3 éven át egy ideglenes fahídon juthattak át az erre közlekedők, majd 1946 és 47 között változatlan alakban más hidak roncsanyagainak felhasználásával megtörtént a helyreállítás. Mivel az építkezéshez felhasznált roncsok több helyen is lyukakkal gyengített tartó elemekből álltak, ezért csökkent az átkelő teherbírása. A forgalmat részben ezért, részben pedig a korróziós károk miatt korlátozni kellett a 12 tonnánál nem nehezebb járművekre. Szükségessé vált tehát a csere, ami 2000 nyarára készült el, meglepően rövid idő, mindössze 16 hónap alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképe ihlette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Csütörtöktől hűvösebb idő lesz. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei kincses.

0: Kisbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot, így Magyarország nem emel vétót az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Ezt az ukrán külügyminiszter jelentette be. Andrij Sibiha egyúttal köszönetet mondott Orbán Anitának, hogy a megállapodással zöld utat kapott a csatlakozási folyamat. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Cannes-i filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, síneket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650 000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az eskütérihez, 21 darab pedig a fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni, túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzá vezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Cannes-i filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyulak szigete a Margit sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyúl a hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-jel és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspálya Társaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katrin Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigázszűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és

0: Az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élő donoros keresztdonációs vese átültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szerv befogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartok napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartok termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel Művek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművekgyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházi János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a Dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ózont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ózonban. hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élő donoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pálya szerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati médiatartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szerv befogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartok napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartok termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Oktogonon működő Abbázia Kávéház művésztörzs vendégei a nyitás után pár évvel átköltöztek a nem messze működő japán kávéházba. Ennek oka egy anekdota szerint az alapító Steyer Gyulával való összetűzés volt. A művészek ugyanis nem tudtak ellenállni a méregdrága külföldi folyóiratok képmellékleteinek, és kivágva több képnek lába kelt. Steyer Gyula egy bélyegzőt készítetett, és minden veszélyben forgó oldalra rápecsételtette: ezt a képet az Abbázia kávéházból loptam. A művészek válasza nem maradhatott el sokáig, így a Steyer ház falán felirat jelent meg: ezt a házat az Abbázia kávéházból loptam. A kávéház az államosítás után mint étterem és presszó működött. 1975-ben gyors étterem lett benne, 1991-től pedig pénzintézetek kaptak helyet az épületben. A pénzükre váró ügyfeleket már csak egy szerény emléktábla emlékezteti a kávéházra.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a Budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkélykorlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó lehelletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte, halott kedves emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előtte

0: jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szerv befogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartok napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartok termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik, éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városmajor utca 44 szám alatt álló villa Barabás Miklós a hazai Biedermeier festészet legjelentősebb képviselőjének tervei alapján épült. A művész 1835-ben költözött Budapestre. A kor neves alakjairól, többek között Széchenyiről, Vörös Martiról, Táncsicsról, Petőfiről és Aranyról készített portréival vált híressé. Barabás a Városmajor utcában vásárolt szőlőbirtokot 1839-ben. Ekkor még csak egy présház és egy pince állt a telken. Egy évvel később épült fel az eredetileg nyárilaknak készült klasszicista stílusú villa. Az épület alatt bortárolására is alkalmas pincehelyiséget alakítottak ki. Az árnyas kerttel szegélyezett villa gyakori vendége volt Liszt Ferenc és Bajza József is, akiket Barabás saját készítésű borával látott vendégül. A festő 30 évig élt itt feleségével és 4 gyerekükkel. A városmajori villát és kertjét Basa Péter építész tervei alapján újították fel. A rekonstrukciót 2003-ban Európa Nostra díjjal jutalmazták. Az épület jelenleg rendezvényhelyszínként működik.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcséves szőlőgótig a egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcséves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, más néven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszabású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági jog.